0: misszió is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Folytatódik a kellemes, kora őszi idő, sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ispotájaink már Szent István korában is voltak. A középkori Buda legjelentősebb kórháza a Szentlélek ispotáj volt, ám a kórházak terjedése egyértelműen az 1710-es pestis járványhoz kötődik. Ekkor Pesten a mai Kerepesi út mellett a városfalon kívüli területen ideglenes barakkórházat húztak fel, és ekkortájt épült Budán a Szent János kórház őse is. Pest legrégibb közkórháza, a Bürgelspital, eredetileg a mai Kossuth Lajos utca és Semmelweis utca sarkán állt. Később azonban átköltöztették a Verespálné utca 9 épületébe, ahol sokszor földre szórt szalmán feküdtek a betegek. A kórházügyet 1876-ban törvényben szabályozták, és kórházépítésre, valamint a meglévők fejlesztésére kötelezték a törvényhatóságokat. Ezután Gebhard Lajos a Szent Rókus kórház igazgatójának vezetésével megindult Budapest nagyszabású kórházépítési programja, és felépült a főváros első önálló járványkórháza, a Szent László.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaság tér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit Pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addict, Tragikus Függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az Uradalmi Magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad elég mozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd volt az első híd, amelynél kivétel nélkül mindenkinek hídvámot kellett fizetnie. A folyón átkelni vágyókat igen részletes árjegyzék alapján sorolták a megfelelő árkategóriákba. A gyalogos már akkor is felárat fizetett, ha a vállán vagy a hátán terhet vitt. Éppen ezért az újságok mindenkinek azt tanácsolták, hogy esernyőjüket ne vállukon, hanem hónuk alatt vigyék. A sertést, kecskét vagy éppen fejős tehenet áthajtók is más-más összeget fizettek, de különböző tarifák vonatkoztak a három ember által húzott terhelt taligára, a négy vagy több utas szállító hintókra, vagy a marhák által húzott paraszt szekerekre is. A díjtételek a következő évtizedekben a közlekedési szokások és eszközök átalakulásának megfelelően változtak. A Hídvám intézménye 1918. novemberéig állt fenn.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felsőpályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addict, Tragikus Függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfalodi út, Tihanyban megújult az Uradalmi Magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-sziget leghíresebb fája a víztorony közelében álló 200 éves platán. Az ős platán becenevet viselő egyed törzsének körmérete 6,5 méter. Magassága 40 méter, lombja a legszélesebb részen az 50 méteres átmérőt is eléri. A Margit-szigetet 1790-ben a Habsburgok a budai helytartónak, a mindenkori nádornak a használatába adták. 1795-től ezt a címet József főherceg birtokolta, aki a parkok nagy rajongója volt. Ő kezdte meg az európai angol kertek mintájára a sziget parkosítását. Az európai kertekben ekkoriban volt a divatja a platánoknak. Hazai meghonosításuk József nádor nevéhez fűződik. Az 1838-as árvíz sok fát elpusztított a szigeten, de számos példány túlélte, és még ma is él. Ilyen például az 1800-as évek elejéről származó fekete dió és a tekintélyes méretű tiszafa, vagy az idős narancseper, melynek törzse az árvíz következtében feküdt a földre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budafoki barlanglakás rendszer valójában a filoxéra járványnak köszönheti a létét. A 19.-20. század fordulóján az élősködők kipusztították a környék szőlőit, így a település lakóinak új megélhetés után kellett nézniük. Ekkor fogtak hozzá az itteni mészkő kitermeléséhez, a szegényebb sorsú bányászok pedig beköltöztek az így kialakult üregekbe. A lakások emlékét ma már csak egy múzeum őrzi, de korábban több család gyermekei is az apró barlanglakásokban nőttek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója, ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György, halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vas szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addict, Tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az Uradalmi Magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővámtéri és az eskütéri hidakra kiírt nemzetközi tervpályázatra összesen 73 pályamű érkezett be. Az első három helyezett mellett még egy tervet megvásárolt a főváros. A mai Szabadság híd végül a második helyezett terv. Feketeházi János munkája alapján készült el, kisebb változtatásokkal. A város jelenleg is legrövidebb hídjának építése 1894-ben kezdődött el. A pillérek és a hídfők a következő év decemberére álltak készen. Az ünnepélyes átadásra 1896. október 4-én kerülhetett sor az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte bele az utolsó ezüstből készített szegecset. Az ő tiszteletére a híd a Ferenc József híd nevet kapta. A nemesfém szegecs túlélte a híd 1945-ös felrobbantását, de a 20 évvel későbbi felülvizsgálat során már nem volt meg. Egy alumínium darabbal pótolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Szakál Plusz Titanilla, énekes, zongora, művész tanár. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak!
1: Amiről pedig beszélgetünk, Titi néni zenés mesebarlang című könyvsorozatának a második része. A játékos zenei nevelés, a mese és a közös éneklés találkozik Szakál Plusz Titanilla, vagyis Titi néni komplex zenei képességfejlesztő módszerében és az erre épülő Titi néni zenés mesebarlang könyvsorozatában, amely természetesen a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon is bemutatkozik. Nem olyan régen beszélgettünk itt a Klasszik Rádióban a Titi néni komplex zenei képességfejlesztő módszeredről, de esetleg aki lemaradt arról, azoknak foglaljuk össze, hogy mi is ez pontosan, mit találtál te ki.
2: Tulajdonképpen ez egy interaktív zenei képességfejlesztő mesekönyv, és abban különbözik egy átlagos mesekönyvtől, hogy hangos könyvformában is meghallgatható, mindezt úgy, hogy a könyv elején egyetlen QR kód beolvasásával elindul a mese az én előadásomban, élő zongora kísérettel, és tulajdonképpen úgy tud megvalósulni otthon egy zenei fejlesztés, hogy szülőknek semmit nem kell csinálni, mert ezt én helyettük megteszem.
1: Mit tapasztalsz egyébként, ezt nem is tudom, hogy a múltkor kérdeztem-e, hogy hogyan változik a gyerekek figyelme és kapcsolata a mesével, amikor a zene is aktívan bekapcsolódik?
2: Teljesen másképp. Tehát abban a pillanatban, hogy megszólal a zene, legalábbis én azt vettem észre, és a visszajelzések is azt mutatják, hogy pont jó arányban van a szöveg és a zene elhelyezve, hiszen ugye nem nagyon sokat tudnak koncentrálni, és abban a pillanatban, hogy megvolt a kicsi szöveg, és jön a zene, teljes kapcsolódásba kerülnek. Tehát teljesen másra hat a zene, mint hogyha csak egy mesét olvasnánk föl, és ezért nagyon-nagyon szokták szeretni, mert valahogy jobban bevonódnak. Tehát abban a pillanatban, ugye ezt is szokták mondani, hogy előbb énekelt, mint beszélt, előbb táncolt, mint járt. Hát kicsit ezt tudom ide behozni hasonlatnak talán.
1: Titi néni zenés mesebarlang című könyvének ugye az első részéről beszélgettünk a múltkor hosszan, akkor ugye ott említetted, hogy mindegyik könyvnek van egy-egy főszereplője, egy hangszer. Az elsőnél ugye a furúja volt, a másodiknál pedig, amely ugye már elérhető, itt pedig a fuvola, illetve ugye 12 dal szövi tovább a meséket, és folytatódik a zenébe szőtt mese, mesébe szőtt zene koncepció. Miben más most ez a második rész?
2: Nagyon jól mondtad, abban más, hogy az elsőben például 9 teljesen másik dal volt, ebben 12 új dal kapott helyet, és a történet is más, hiszen Tábácsi ezúttal egy pocokkal fut össze, és ebből lesz aztán a bonyodalom, és ehhez vannak hozzá szőve a dalok. Abban is különleges, hogy most 3 dalban a kislányaink közreműködtek aktívan. A 3 dalnak a szerzője az én zeneszerző férjem Szakál László, úgyhogy nagyon különleges lett ez az egész második rész, mert teljesen új ízek vannak elhelyezve, és egy picit annyit talán előzetesben elmondhatok, hogy kicsit könnyedebb stílust is próbáltunk belecsempészni a többi dalhoz képest.
1: A pocok szalada réten ez hamarabb volt meg, vagy kifejezetten a mesekönyvhöz készült?
2: Kifejezetten a mesekönyvhöz történt a megírása. Ez egészen pontosan úgy volt, hogy mondtam a férjemnek, hogy kellene nekem egy jó pockos dal, és azt mondta, hogy meg is van, és leült a zongorához, és 3 perc múlva megszületett a pocok szalada réten, és természetesen a gyerekek a zongora köré gyűltek, és abban a pillanatban csúlyogattak velünk együtt, és tudták, hogy ez valami annyira nagy különbség lett ahhoz képest, amik voltak eddig, hogy abszolút tudtak kapcsolódni az első pillanattól kezdve, ahogy meghallották a komponált dalt.
1: Ebben a könyvben is akkor Titi néni ott lesz, Tábácsi és egy pocok is, na de ki lesz még, vagy kik szerepelnek a könyvben?
2: Hát talán annyit elmondhatok, hogy igen, a pocok az ugye egy kistestű állat, nem akarok mindent lelőni előre, de hogy a pocok, ugye, mivel egy pici testű állat, ezért mindenki rápályázik, és valahogy aztán meg akarják szerezni maguknak. Na hát a hallgatók majd kitalálhatják, addig legalább, amíg megveszik a könyvet, hogy mi is az az állat, ami el akarja kapni a pockot, de nem csak egy, hanem 2. Mert hogy hát az izgalom az kell a gyerekeknek is a mesében természetesen.
1: A fuvolával is megismerkedhetnek a gyerekek ebben a könyvben. Ki volt az, aki segített nektek abban, hogy a fuvola, mint hangszer és a hang megszólaljon.
2: Ez nagyon különleges történet. Először is nagyon nagy öröm, hogy Baja Bea hozzájárult Grillusziumoson kívül, hogy az Esődal című gyermekdala feldolgozásra kerülhessen, és helyet kapjon a könyvben. Úgyhogy a Baja Bea Esődal című gyermekdala lesz fuvolával előadva. Először úgy volt, hogy én fogom fuvolázni, hiszen a gyerekkori legjobb barátnőm egy kicsit tanítgatott engem. Aztán annyira nagyon megörültünk a helyzetnek, hogy mondta, hogy hát mi lenne, hogyha segítenék, és én felfuvoláznám neked. Én meg természetesen értem a lehetősége, hiszen ő sokkal profibban játszik. Simon Kisnóra barátnőm, gyerekkori zeneiskolai barátnőm fuvolázta fel végül ezt a dalt.
1: A könyvfesztivál most egy nagyszerű alkalom lesz arra, hogy találkozhassanak veled személyesen is a hallgatók és a látogatók. Ugye a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál most a Hung Expo-n lesz, október 1-e és 4-e között. Na de te hol leszel, mikor lehet veled találkozni?
2: Én október 4-én 14 órakor fogok dedikálni a C48-as standnál, a HM Könyvek is az olvasnimenő.hu standjánál. Azért is nagyon nagy öröm nekem, hogy személyesen találkozhatok a látogatókkal, meg a könyvszerető emberekkel, hiszen ilyenkor a gyerekeket is egy kicsit közelebbről tudom megismerni, meg szoktam kivinni hangszereket, hogy kipróbálhassák, és egy picit belekóstolhassanak akár velem egy-egy dalba. Természetesen személyesen tudok dedikálni mindenkinek, úgyhogy nagyon jó ajándékozási lehetőségnek is gondolom.
1: Pedig olyan jó lenne, most így ez jutott eszembe, ha ehhez mondjuk egy kis koncert is társulna, és gondolom azért ilyen ötlet is volt, csak hát nagyon sok ötlet van, és nem lehet mindig mindent megvalósítani.
2: Így igaz. Nekem nagyon nagy öröm, hogyha a gyerekekkel közvetlenül tudok kapcsolódni, hiszen az a visszajelzés az mindennél többet ér, amikor látom, hogy csillogó szemekkel ugyanúgy énekelnek, vagy akár tapsolnak, vagy elkezdenek mozogni a legkisebbek, akik még talán nem tudnak beszélni. Én a jövőben szeretnék majd olyan eseményeket, ahol személyesen esetleg egy zenés bemutató keretén dedikálással összekötve tudok előadni egy koncertet ebből az anyagból, mert ez mindig nagy öröm a szülőknek is, hogy tényleg megismerik személyesen azt, aki írta a mesekönyvet, meg a gyerekek is jobban tudják kihez kötni, hogy ki az a Titi néni.
1: És amiről ne felejtkezzünk el szerintem, hogy kinek köszönhetjük a fantasztikus illusztrációt.
2: Pontosan. Az illusztrátorom nélkül én félkező ember lennék, szoktam mondani. A fantasztikus illusztrációt ezúttal is Blazsek Anita készítette, és megint, hát azt mondhatom, hogy csodaszép lett a szemnek és a léleknek is, mert talán még annyit elárulhatok, hogy ugye az is nagyon különleges az első részhez képest, hogy megyünk az évszakokban majd mindig előre a következő részekben, és ehhez képest változik ugye az illusztráció is, és azért az az őszi egy akvarell megjelenítésben elképesztően gyönyörű lett, úgyhogy nekem különösen kedves lett az a második rész, mert valahogy az idő múlását is sokkal jobban át tudja az ember élni, amikor kinyitja ezt a könyvet, és a gyerekek már most mondták, hogy hú, de szép, de az előző részben nem így volt, hanem így volt, és ők is felfedezik azt a könyvekben, az elsőben és a másodikban is, hogy mik a különbségek, és ez szerintem nagyon fontos, hogy az idő múlását ilyen formában is megismertessük a gyerekekkel.
1: A Titinéni Zenés Mesebarlang című könyvsorozatnak a második kötete tehát most már megjelent, és a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon be is mutatkozik, október 4-én vasárnap találkozhatnak veled. Azért az első kötetből is lesz ott nálad, ugye? Tehát, hogy nem csak a második kötet lesz elérhető.
2: Természetesen az első könyvet is nagyon nagy szeretettel dedikálom bárkinek.
1: A Reggeli Express vendége Szakál Plusz Titanilla, énekes, zongoraművész tanár volt.

És most érkezem még néhány programajánlat. Október 3-án rendhagyó koncerttel ünnepli a Zene Világnapját a Fővárosi Nagy Cirkusz, ahol ezúttal a cirkuszi produkciókat rendszerint kísérő zenekar kerül a porond középpontjába. Az Életünk Zenéje című esten a klasszikus cirkuszi muzsikától a filmzenéken és a musicaleken át a jazzig, a rockig és a modern slágerekig számos műfaj megszólal. A Fővárosi Nagy Cirkusz zenekarának szólistái mellett meghívott muzsikusok és énekesek, köztük Szomor György, Fazekas Eszter, Nádasi Vera és Varga Dávid is közreműködnek. A koncerten a zene mellett artista produkciók és a Fővárosi Nagy Cirkusz Balettkarának koreográfiái is helyet kapnak. Ezen az esten a cirkuszban megszokott szerepek felcserélődnek, ezúttal a zenekar lép ki a háttérből, miközben az artisták és a táncosok kapcsolódnak a muzsikához. A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban november 8-áig látható a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely a 2025-ös év legfontosabb eseményeit és hétköznapi történeteit idézi fel képekben. A tárlat alapját az idei magyar sajtófotópályázat adja, amelyre 258 szerző több mint 6000 fotóval nevezett. A kiállításon közéleti események, társadalmi történetek, hétköznapi élethelyzetek, kulturális és sport pillanatok, valamint természetfotók egyaránt helyet kaptak. A képek együtt nem csak dokumentálják 2025 történéseit, hanem azt is megmutatják, hogyan látták és örökítették meg a világot a magyar fotóriporterek. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Várólista csökkentési programot indított a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 23 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban pedig megújult az uradalmi magtár és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Minikoncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MIPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákba is bepillanthatnak és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MIPA előadásaira. Ma is folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható, többfelé köd képződhet. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Edinger Katalin, a Trend kiadó főszerkesztője. Szia Kati, szeretettel köszöntelek!
2: Köszöntöm én is a hallgatókat!
1: Október 1-e és 4-e között rendezik meg a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, ahol a Trend kiadó több őszi újdonságával is találkozhat majd a közönség. Mi mindent hoztok a könyvfesztiválra, Kati?
2: Hát az első könyv, amit szívesen bemutatnék, Jean-Noël Orengo, Ön Hitler reménytelen szerelme című könyve.
1: Nagyon jó a címe.
2: Igen.
1: Mire ezt utal?
2: Mi jutna róla az eszedbe?
1: Hát ez az, hogy nagyjából semmi és minden. Tehát, hogy nem egyértelmű ez a cím, ezért ez a titokzatosság, az nekem megragadó.
2: Ez egy idézet egyébként, egy valóban elhangzott beszélgetésből származó idézet, és ezt Albert Speernek mondta, egy Hitler közelében lévő munkatársa, és ezzel Albert Speerre utalt, minthogyha ő lenne Hitler reménytelen szerelme.
1: Ó, hát mesélj még egy kicsit, részleteket is.
2: Albert Speer volt Hitler építésze, aki nagyon fiatalon került Hitler mellé, és hatalmas ötletekkel állt elő. Hitler azonnal beleszeretett az ő monumentális terveibe, amiből nagyon-nagyon sok meg is valósult. És nagyon korán találkoztak, egy nagyon motiváló kapcsolódás lett közöttük. Erről aztán, amikor Albert Speer börtönbe került 20 évre a Nürnbergi per után, hosszan ír két visszaemlékezést, hogy milyen is volt az ő kapcsolata. Ő egy egészen más Hitlert ismert meg. Ő a hétköznapi embert ismerte, nem az előadó művészt, de az előadó művésznek teremtett gyakorlatilag teret, monumentális teret, ahova akár 18 hatalmas nagy légi reflektort vitt be, hogy még drámaibb legyen az egész megvilágítása.
1: Milyen volt a hétköznapi Hitler?
2: Az elmondásai szerint, és később előkerültek felvételek is, egy sokkal visszafogottabb, csendesebb, figyelő ember volt, közel sem egy harcias, és közel sem egy veszélyesnek tűnő ember. Ez nagyon fontos Albert Speer visszaemlékezéseiben is, mert hogy az ő, a Hitler karizmája volt az, ami nagyon magával ragadta. És nagyon sokáig ki is tartott mellette.
1: De hogyan fér össze ez a kettő? Tehát, hogy az, hogy valaki a hétköznapi életben csendes és szolid, és hát egyébként meg egy háborús bűnös.
2: Ez egy nagyon jól felépített kép volt, amit a Hitler kialakított magáról. Ő kitalálta a beszédeiben minden egyes mozdulatát, meg volt komponálva, hogy melyik szónál, hogyan hangsúlyoz, mi tartozik hozzá, és ez a fajta megkomponáltság jelenik meg egyébként Albert Speernek az építészetében is. Ebben ők nagyon egy húron pendültek, nagyon jól értették egymást, az irodalomhoz is, és a zenéhez is nagyon hasonló vonzódásuk volt, nagyon hasonló dolgokat szerettek, és ezért elég gyorsan Albert Speer gyakorlatilag szabad kezet kap abban, hogy milyen monumentális átépítéseket kezd Berlinben és Nürnbergben is.
1: Ugye ez a monumentalitás, ez valahol a narcizmusnak is az egyik alapvetése.
2: Abszolút. Ehhez volt a díszlet, amit Albert Speer megtervezett.
1: Most miről szól a könyv?
2: A könyv első része az ő kapcsolatukról szól, hogy hogyan ismerkednek meg, hogyan alakul ki ez a kapcsolódás, mit talál Speer nagyon izgalmasnak Hitlerben, és mi az, amiben gyakorlatilag szabad kezet kap és elindul. És aztán a háború folytatásaként, amikor már látszódik, hogy ez a birodalomban már nem az építkezésről van szó, hanem a védekezésről, akkor ő lesz a fegyverkezési miniszter, mert hogy az is kiderül, hogy építészként ő egy logisztikai ember, akinek elképesztő gyorsan hatalmas épületeket kell felhúznia, és ebben nagyon jó Speer, ezért megkapja később a fegyverkezési feladatokat.
1: Mennyire hitelesek Speer emlékei?
2: Abszolút hitelesek ezek a visszaemlékezések, amikor arról van szó, hogy milyen feladata volt. Az ő nézőpontjából nézve ezek hitelesek, és ez történik majd a Nürnbergi per során is. Ugye ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ő az egyetlen az elítéltek közül, aki kollektív bűnösséget vállal, és ezért nem is végzik ki, hanem 20 év börtönt kap. A többiek nem vállalnak semmilyen bűnösséget, de ő azt mondja, hogy ő személy szerint nem bűnös, mert nem tudott a haláltáborokról. Később ez bebizonyosodik, hogy nem igaz. tudott róla. Orengo úgy írja az egész történelmi tényeket át fikcióvá, hogy megtartja a tényeket, de kicsit ilyen pszichológiailag megnézi, hogy vajon miért alakul mégis másképp a nézőpontja Spernek ezzel kapcsolatban. Miért írja át a saját narratíváját arra, hogy ő erről valójában nem tudott. Kicsit olyan, mintha kikapcsolná ezt magában, és el is hiszi ő saját maga, hogy erről nem tudott. Ezért tud például a per során nagyon hiteles lenni, és nagyon sokáig el is hiszik neki, hogy valóban nem tudott róla, miközben aztán vannak történelmi bizonyítékok, amik azt mutatják, hogy te tudott.
1: Eltávolítja magától.
2: Abszolút.
1: Köszönöm, jövünk vissza. Edinger Katalin a vendégem, a Trendkiadó főszerkesztője.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Edinger Katalin, a Trendkiadó főszerkesztője. A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amely október 1-e és 4-e között lesz majd, például Orengo Önhitler reménytelen szerelme című kötetével is megjelentek majd. Úgyhát erről beszélgettünk az előbb. De most én jól értem, hogy Albert Speer és Hitler között nem feltétlenül szakmai együttműködés volt pusztán?
1: Biztos, hogy egy kölcsönös rajongás volt kettejük között. Hitler szeretett volna művész lenni, és Speerben a művészt látta, az építészt, és ez a fajta kapcsolódás, ahogy ők a művészethez viszonyultak, és ahogy egyébként Hitler maga is művésznek tartotta magát a birodalom megalapításában, létrehozásában, megalkotásában, annak monumentalitásában, amihez hátteret adott a Speer. Ők nagyon erősen kapcsolódtak. A könyv nem tér ki arra, hogy köztük bármilyen más kapcsolódás lenne, de nagyon érdekesen Orengo úgy építi fel a fejezeteket, a fejezetcímek úgy jönnek egymás után, mint egy házasságnak a története. Tehát ahogy a megismerkedés, az együttlét, a kiábrándulás, az eltávolodás, a válás, tehát hogy ennek a mentén írja le az ő kettejük kapcsolódását.
0: De végül is a rajongás volt az alap, a kölcsönös rajongás.
1: Abszolút rajongás. Így van, ebből indulnak, és akkor aztán ez egy nagyon erős, nagyon közvetlen, szoros munkakapcsolata alakul kettejük között, és aztán jön egy nagyon fontos rész a Nürnbergi per során, ami a válás első pontja gyakorlatilag, ahol el kell döntenie Speernek, hogy milyen Hitler képről beszél ő maga.
0: Ki volt nagyobb hatással a másikra?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy Hitler volt nagyobb hatással Speerre, jóval fiatalabb is, amikor találkoznak, és az a fajta figyelem, amit kap Speer Hitlertől, az biztos, hogy egy kicsit emeli az ő önbizalmát és fontosságát saját magával szemben.
0: Az előbb a könyv első részéről beszéltünk. Mi történik a másodikban?
1: A második rész gyakorlatilag azzal foglalkozik, hogy miután 20 évet börtönben tölt Albert Speer, ahol WC papírra megírja a vallomásait, a visszaemlékezéseit, emlékiratait, amit kijuttat, és az egyik lánya és egy hozzá közel álló ember gyakorlatilag összerak mozaikokból, és aztán mikor kijön, meg is jelenik mindkét könyv. És miután Albert Speer egy igazi úriember, ahogy beszél, ahogy viselkedik a Nürnbergi per során is, egy jó polgári családból származó, jó neveltetésű, jó megjelenésű, jó kiállású férfi, ezért ezek az emlékiratok még izgalmasabbak lesznek a kor történészei vagy újságírói számára, és gyakorlatilag egy médiasztárt csinálnak a Speerből, akihez vándorolnak, kíváncsiak rá, és például Gitta Szereni is vele tölt több napot, és aztán ő is megírja azt, hogy ő milyen képet lát Albert Speerről. És ő maga sem tudja eldönteni, hogy valóban bűnösnek érzi el magát, vagy sem. Mit gondol a bűnről? Hogyan van ezzel az egésszel?
0: És ez nem derül ki?
1: Mindenki rákérdez, mindenkinek az a központi kérdése, hogy tudott-e a haláltáborokról, mint hogyha ennek a tudása lenne az, hogy valóban bűnt követett el, vagy sem. És ezt ő világéletében tagadja.
0: Ugye ez az ő saját narratívája.
1: Így van.
0: Az, hogy ez mennyiben áll szemben a valósággal, az
1: erről
0: máig...
1: szól gyakorlatilag a könyv. Orengo nagyon ügyesen rakja össze, hogy felépíti azt a fikciót, narratológiai fikciót, amit mondjuk Speer saját magáról és Hitlerről alkot, és megkérdőjelezi az egészet, hogy ez valóban mennyiben egy önmítosznak a megírása, és hol van ehhez képest a valódi történelmi események sorozatában. Hogy lehet a kettőt összefésülni, mert mind a kettő valahogyan releváns abban, hogy megismerjük azt, hogy valójában hogyan történtek itt a dolgok.
0: Köszönöm. Edinger Katalin a vendégem, a Trendkiadó főszerkesztője. Jövünk mindjárt vissza.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Várólista csökkentési programot indított a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 23 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban pedig megújult az uradalmi magtár és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Minikoncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MIPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákba is bepillanthatnak és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MIPA előadásaira. Ma is folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható, többfelé köd képződhet. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Edinger Katalina trendkiadó főszerkesztője, a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amelyet hamarosan megrendeznek, a trendkiadó megjelenik az Ön Hitler reménytelen szerelme című kötettel. Hát erről beszélgetünk, ugye Orengo írta ezt a könyvet, de hogyan? Kit helyezett fókuszba?
1: Abszolút Albert Speer van a fókuszban, és rajta keresztül gyakorlatilag megnézi azt, hogy hogyan változik az ő nézőpontja a náci Németországhoz, vagy akár a fasizmushoz kapcsolódva, mert ugye a Nürnbergi per során az nagyon fontos, hogy ő bűnösnek vallja magát.

0: kollektíven, tehát személy szerint nem bűnös, de kollektíven bűnösnek vallja magát. Tehát nála azért megjelenik annak a halvány része, hogy azt elítéli, ami addig történt. És miután megjelennek az önéletírásai, kijön a börtönből, nem nagyon tud a családjához kapcsolódni. Először azért nem volt működő családi élete, mert gyakorlatilag Hitlerrel ért, utána a börtönben volt, úgyhogy gyakorlatilag úgy jön ki, hogy nem ismeri a gyerekeit, és a feleségétől is eltávolodik, úgyhogy el is válnak, a gyerekei nem nagyon tartják vele a kapcsolatot. Ennek ellenére nagyon sok történész és újságíró keresi meg, mert hogy ő személyesen tud beszámolni arról, hogy milyen ember volt Hitler. Nem a tetteiről, hanem magáról a hétköznapi emberről van egy képe. És ez mindenkit nagyon izgat abban az időszakban is.
1: A kollektív bűnösséget felvállalta, de közben a náci táborokról való információt azt tagadta. Ez hogy fér össze?
0: A náci táborokat nem tagadta, azt, hogy ott mi történik, azt tagadta, hiszen ő, amikor fegyverkezési miniszter lesz, akkor ezekből a táborokból hoznak neki munkásokat. Tehát erről tudott, és ezt mondja is, de azt nem tudta, hogy ott krematóriumok lennének.
1: Hogy lett belőle médiasztár?
0: Egy elképesztő karizmatikus emberré válik. A Nürnbergi per során is nagyon izgatja az embereket, az újságírókat, hogy ki ez a férfi, aki annyira különbözik a többiektől, tehát Goebbels, meg Göring, meg a többiek, azok egészen más típusú emberek voltak, máshonnan jönnek, és per végig nagyon kilóg ebből a karból.
1: Miben lóg ki?
0: Már akár abban, ahogy beszél, ahogy megjelenik, hogy mindig elegánsan öltözik fel, mindig nagyon tiszteletteljesen, tisztelettudóan beszél, és igazából elkezdi magában, talán már ott, de aztán a börtönben mindenképpen átdolgozni, hogy mi is az ő szerepe, van-e ebben szerepe neki.
1: Ezt tudatosan tette?
0: Abszolút tudatosan építkezik. Ahogy egy építész tudatosan építkezik, és nézi meg, hogy mi az alap, és melyik irányba tudunk menni, ugyanígy ő a saját személyiségét elkezdi borzasztó tudatosan felépíteni. És ehhez Orengo azt mondja, hogy a minta maga Hitler, aki szintén ugyanilyen tudatossággal építette fel a személyiségét. Csak kérdés az, hogy mire használjuk ezt a tudatosságot.
1: A köztük lévő rajongás az meddig tartott?
0: Inkább azt mondanám, hogy mint egy házasságban elhalványul, de hogy sosem tudott úgy gondolni Hitlerre, mint egy háborús bűnösre.
1: Ha nem?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, azt hiszem, hogy mi az, amit lát. Ő mindig az embert nézi benne, akihez ő vonzódik, és ő ezt nem nagyon tudja megtagadni, saját magától sem.
1: A könyvben többféle narratíva megjelenik, ami valahol azért a mai világunkat is idézi, ugye amikor az összeesküvés elméletek, a fake news korát éljük, amikor nagyon nehéz kiválogatni azt, hogy vajon mi a valóság. Hol érzed itt a párhuzamot?
0: Orengót is ez foglalkoztatja leginkább, hogy vannak visszaemlékezések, akkor van a Gitta Szerenninek a megírt történetei a Sperről, és vannak a történeti tények, a történelmi bizonyos tények, hogy ezek hogyan írnak át egy narratívát, és milyen felelőssége van mondjuk akár egy történésznek abban, hogy az összegyűjtött narratívából ő milyen újabb narratívát alkot arra, hogy megértsük a történéseket, és nagyon fontos Orengo számára, hogy az egésznek a pszichológiai hátterét megnézze. Tehát, hogy mi a motiváció például különböző dolgoknál, honnan indulnak ki, miből építkeznek, milyen mechanizmusok működtetik ezeket a kialakított személyiségeket, akik azért nagyon fontos történelmi figurák lesznek.
1: És mi Orengo narratívája?
0: Orengo saját magát is beleírja a legeslegvégén, és saját magát is megkérdőjelezi, meg ez egy nagyon nehéz műfaj, hogyan döntöm el, hogy ez most egy fikció, mikor miközben abszolút történelmi tényekre alapul, mindennek nagyon utána járt, mindent elolvas, de közben megírja Hitler és Speer egymás közötti párbeszédét, ami igazából az ő fejében zajló párbeszéd, de ezzel tudja valahogyan életre kelteni ezeket a figurákat.
1: És az ő narratívája mennyire színezi át ezt a történetet?
0: Azt hiszem nem átszínezi, vagy hát minden bizonnyal mindannyian átszínezzük, amikor van egy, inkább azt mondanám, hogy telerakja új bútorokkal ezt a szobát, és új nézőpontokat keres, és új perspektívákat mutat, olyanokat, amik eddig más Hitlerrel foglalkozó könyvekben nem ennyire jellemzőek. Máshonnan nézi.
1: Köszönöm. Edinger Katalin a vendégem, a Trendkiadó főszerkesztője. Jövünk mindjárt vissza.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Edinger Katalina, a Trendkiadó főszerkesztője. Az Önhitler reménytelen szerelme című kötetről beszélgetünk, amely Tótfalusi Ágnes fordításában jelent meg. Mit tudsz Ágnes munkájáról, Kati? Milyen nehézséget jelentett neki, ha egyáltalán jelentett nehézséget a könyv lefordítása?
1: Ágiról tudni kell, hogy ő úgy áll neki egy ilyen könyv fordításának, hogy előtte elolvas minden ehhez kapcsolódott. Tehát, hogy az első az volt, hogy átküldte nekem, hogy Gitta Szerenni két könyvét olvassa éppen még mielőtt lefordítaná, és ezzel az időszakkal ő már többet foglalkozott, nagyon hasonló témákat fordított már, de talán ennek a könyvnek még az az érdekessége, hogy azért ez nem egy egyszerű sem témáját, sem nyelvezetét tekintve nem. A Orengónak volt egy olyan vállalását gyakorlatilag saját magával szemben, hogy ahogy Hitler felépíti a beszédeit, az ismétlések és a töredezettségek, azok megjelenjenek valahogy az ő stílusában is. Hogy ez ne legyen nagyon erőltetett, ezért ez egy nehéz folyamat volt az Áginak, hogy hogyan lehet attól még egy olvastatja magát, egy jó, könnyen olvasható könyvet írni ebből. És valóban az van, hogy az elején talán az első 20-30 oldalon ez egy furcsa új stílus lesz a számunkra, de amikor az ember füle rááll erre, akkor ez egy letehetetlen könyv lesz még a stílusában is.
0: Tehát akkor Ágnes tudott ehhez kapcsolódni? Le tudta követni a nyelvezetet?
1: Igen, ez nagyon fontos volt, hogy ez egy dupla feladat volt neki szerintem, tehát hogy én mindenképpen azt kértem tőle, hogy ez egy nagyon könnyen és jól olvasható. Ezt nem történészeknek szánjuk elsősorban, vagy nem azoknak, akiknek ez a szakterületük, hanem ez a hétköznapi olvasók számára is kell, hogy közérthető legyen. Tehát mindenképpen az egy cél volt, hogy ez egy könnyen olvasható könyv legyen, de közben valahogy nyelvileg is megjelenjen benne az a fajta építkezés, ahogy Hitler is és Speer is a saját beszédeit építi föl. Sokszor ismételnek valamit, hogy aláhúzzák, hogy ne felejtsd el, hogy figyelj rá, hogy ez egy fontos rész. És ezt egy kicsit hogyan tudod úgy átültetni egy regényben, hogy attól még ez ne legyen szájbarágos. Ez egy feladat volt, de szerintem nagyon szépen sikerült.
0: Ez a megkreáltság, ez a sok esetben pozőr stílus, ez azért erősen a narcisztikus személyiség zavarra utal mindkettőjük esetében. De most nem szeretnék pszichologizálni, meg nem vagyok szakember, de hogy mégiscsak Speer és Hitler esetében is valahogy ezt sugallja. Ugyanakkor említetted, hogy mind a kettő karizmatikus volt. Szóval, hogy nekem már néha annyira elegem van a karizmatikus emberekből, mert hogy sok esetben hatalom megszerzése a céljuk sokszor, és aztán ezzel visszaélnek, vagy rajongókat gyűjtenek maguk köré. Szóval, hogy miért nem tudnak, érted, rockzenészek lenni, nem tudom, bármi más, tehát hogy miért kell a hatalom közelébe jutniuk, de hát valószínűleg ez alapvetés, tehát az a náci narcizmus, sajátja.
1: Abszolút ezt gondolom, és szerintem Orengónak is nagyjából ez a feltételezése Hitlerről is, és Speerről is. Gyakorlatilag van egy ilyen pszichológiai látleletük, hogy honnan indulnak, és hogy miért fontos nekik, és az, hogy ők is rajonganak másokért, ez számukra ugyanolyan fontos, mint hogy értük rajongjanak, és ez a fajta rajongás az, ami viszi őket előre a téveszméjükön kívül.
0: Annyi Hitlerrel foglalkozó könyv, dokumentumfilm, film jelent meg. Mi az, amiben ez a kötet újat nyújt?
1: Szerintem az egy nagyon érdekes dolog, hogy itt nem Hitler a főszereplő, hanem Albert Speer, és Albert Speeren keresztül ismerjük meg Hitlert, és ő azért egy egészen más típusú figura, nem feltétlenül a gonosz náci útról az eszünkben, bár ez a kép az, ami mellé kapcsolódik, hanem valahogy az ember felől próbálja megnézni Orengó is. Meg Speer is egy idő múlva átkapcsolja magát, és Hitlert, mint embert próbálja meg maga mellett megtartani, mert neki is meg kell magyarázni azt, hogy miért tartok én ki a Hitler mellett? Miért fontos? Mi az, amitől nem mozdulok el innen?
0: A könyv címe Önhitler reménytelen szerelme. Ez nem lehet, hogy egy illúzió, hogy Speer illúziója, hogy ő ezt szeretné, hogy
1: abszolút,
0: ő az legyen?
1: Biztos, igen. Ő arra vágyott, hogy ő legyen a szerelme. Bizonyos értelemben, ebben a rajongás tekintetében ő el is foglalja ezt a pozíciót nagyon sokáig.
0: De közben az ön Hitlernek is van egy ilyen sajátos szómágiája, hogy ön Hitler, hogy mintha saját szerelme lenne Hitler maga. Illetve Speer is, nem? Tehát egy kicsit így visszacsatol önmagukra, ami szintén a klasszicizmust erősíti.
1: Abszolút, abszolút, igen. És az a legérdekesebb rész, hogy belekeveredik ebbe a történetbe a második részben Gitta Sereny is, aki egy zsidó származású történész, és annak ellenére, hogy ő történészként feltárja mindazt, hogy a náci rendszer hogyan működött, sőt, ő maga az a legérdekesebb, legizgalmasabb rész talán, hogy amikor Nürnbergben van az egyik nagy beszéde Hitlernek, akkor Gitta Sereny, aki nem tud németül, egy fiatal lány, még átutazóban van, és leszállítják őket a vonatról, és berakják őket ebbe a felvonulásba, és ő ott úgy van jelen, hogy semmit nem ért abból, hogy miről szól a beszéd, de az a lelkesültség az abszolút áthat rá. Ő is érzi azt, hogy itt valami fontos kezdődik, hogy valami fontosat akarnak, hogy elindulnak, hogy ez az út, hogy az összefogás, tehát, hogy mindaz, amit ők kommunikálni akarnak, nyelv nélkül, és ez például Speer nagy titka, meg Hitleré is, átmegy. És ő lesz az a zsidó történész, aki utána gyakorlatilag ugyanúgy belekerül Speer aurájába, és ő is nagyon nehezen szabadul ettől, hogy hogyan viszonyuljon hozzá, hogyan tudom szétválasztani a hétköznapi embert, és hogyan látom benne a háborús bűnöst.
0: Csak nem rajongó lesz ő is.
1: De bizony.
0: Hát Kati, ez a könyv nagyon sok kérdést feszeget, kimondva, kimondatlanul. Nagyon köszönöm, hogy meséltél róla.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ott lesz tehát a könyv a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon is október 1-e és 4-e között Ön Hitler reménytelen szerelme címmel. Edinger Katalin volt a vendégem, a Trendkiadó főszerkesztője.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Rendkívüli ülés tart ma a parlament. Mini koncertekkel várja a MÜPA az egyetemistákat és főiskolásokat. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályok műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülés tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sezták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 23 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban pedig megújult az uradalmi magtár és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Mini koncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MÜPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákra is bevillanthatnak és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MÜPA előadásaira. Folytatódik a kellemes koraüszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. A Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza tér előtt, valamint a Hungária körúton a Kerepesi út közelében. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától. A villamos pálya karbantartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat. A Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Lezártak egy sávot mától a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Lezárták a félútpályát a 19. kerületben a Jókai utcában, az Ady Endre út és az Esze Tamás utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. A 20. kerületben a Mártírok útján, a Kossuth-Lajos utcánál félpályás lezárásra kell készülni, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: A Aki szokás szerint sok szeretettel kívánni jó reggelt és kellemes hetet, mert hogy tényleg hétindítónál tartunk szeptember 28-án hétfőn. A mai picivel kevesebb, mint 3 órában foglalkozunk majd színházzal, sok-sok zenével, történelemmel, meg remek születésnapokkal, amivel bevallom rögtön én is, hogy mikor születtem. Legalábbis szerintem önök nagyon jól tudják, hogyha meg kell emlékeznem, mert találkoztam velük. Mondjuk Kavos Gyuláról val, meg Turai Idáról val, hát akkor az jelent valamit. A 20. század hihetetlenül nagy szórakoztató művészeiről van szó. Szórakoztatót mondtam, de azért ezek nagyon nagy életutak, hihetetlen életutak, nagyon sok filmmel, nagyon sok kacagással, nagyon sok magyar történelemmel, amiben azért sok kacagás nem volt. Tehát biztos, hogy a két hatalmas művészről megemlékezem majd, akármit is gondoljunk róluk, és természetesen meg kell említenem 1924-ből Marcello Mastroianni születésnapját. Remélem vannak, akik még tudják, remélem vannak, akik még nézik, remélem vannak, akik még úgy és olyan napszöveget szeretnének hordani, mint ő. És remélem, hogy az 1934-ben született Brigitte Bardot születésnapja említése kapcsán semmiféle rossz dologra nem gondolnak, már legalábbis velem kapcsolatban. Hát nagy ikon volt ő, előtte meg van néhány betű, mármint az ikon előtt, de természetesen nagyon fontosak azok a filmek, amikben ő domborított már, ezért is elnézést kell kérnem, utána pedig az a hihetetlen és lankadatlan tett, amit az állatokért, a természetért tett. Nagyon sokan félreértették az ő állatvédelmét, így kell elkezdeni. Kezét csokkolom, tehát 21. században vagyunk. De ő a 20. század nagy ikonja volt, még mindig nem említettem azt a szót, és 1946-ban, ez picit szomorú dátum, de megszületett Benedek Miklós, Kossuth és Jászai Mari Díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész, a nemzet színésze, aki már 2 éve nincsen velünk, de még mindig itt van velünk, az ő utánozhatatlan, rendkívül elegáns, mondhatnók, angolos, hanghordozásával, fejtartásával, biccentésével, meg mindennel, amit ő képviselt, családilag is. Nagyon fontos megemlékeznem Maxler Ildikó magyar bábművészről és színészlőről. Alapvető, amit ő letett a bábművészetben, és úgy egyébként is. És akkor legyünk most mi alapvetők, hiszen ezt javasolja nekünk szerintem Réz András, magyar filmesztét, a műfordító, forgatókönyvíró, reklám szakember, aki szintén születésnapos, hogy áruljam el, mikkel és kikkel foglalkozunk. Nos, gyorsan a Dobutcába invitálunk mindenkit a reggeli expressben, ami azt jelenti, hogy a Spinoza egyik fesztivál nyitó darabját ajánljuk mindenki figyelmébe. Ez a Barbara Streisand című kétszereplős előadás. Jegy már nincsen rá, de ígéretet kaptunk, hogy talán még lesz folytatás. Úgyhogy Tóth Enikő mellett, aki Barbara édesanyja, én Gallus Nicolettel tudok majd beszélgetni, aki elárulja, hogy milyen családi kötődése van ahhoz a zenéhez, amit Barbara Streisand képviselt, ahhoz az állapothoz, amit egy anyuka is, hát egy akkoriban nem túl nagy szépségnek tartott kislányhoz lehet kötni. Pszichológia bezárva, aztán foglalkozunk a Szolnoki Szimfonikus Zenekar budapesti koncertjeivel, illetve az új évaddal, és ha már évad, a 15 éves játékszint is megünnepeljük sok-sok program ajánlóval, no meg persze Bank Tamás igazgató úrral, úgyhogy így leszünk sok-sok születésnapon, a névnaposokat még nem említettem, de aki Prágában jár a Vencel téren, az most bontson ki egy ciccegős sört, mert hogy tényleg Vencel névnap van, ami nálunk szerintem a borhoz kapcsolódik, de folyadékokról nem beszélek, jó kávézást, jó ébredést kívánok szeptember 28-án hétfőn a Klasszik Nyitányban.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És legyen ez az útra való, voltak éppen időjárásjelző is, meg költészet is, meg tanulás is. A tanulás az utolsó, amit említenék most. Én nagyon sajnálom a gyerekeket, akiknek ilyenkor iskolába kell járni, és éppen ezért csak zárójelben jegyzem meg, hogy némi nemű vers elemzés következik most, vagy vers háttér. Az biztos, hogy az útra való mostantól a Vénasszonyok nyaráról szól, az őszről, erről a szép őszről, ami nem olyan szép, mert rendkívül száraz, és már nyár közepe óta egyszerűen nem zöldek, hanem rozsdabarnák, sárgák, és rendkívül szárazak az erdők, a rétek, az egész, ami itt ebben a medencében van. Tehát a legfrissebb meteorológiai jelentések szerint, előrejelzések szerint, ezt szerintem hallhatták, akár két hétig is elhúzódó, kellemesen meleg és száraz időszak lesz. Ennek ruhailag örülünk, mi fiúk örülünk, hogy hogy öltöznek, vagy hogy nem öltöznek a lányok, de a reggelek azok nagyon hűvösek és párásak maradnak, talán ebből a harmadból lehet építkezni. Már ahogyha növény lennék, akkor ebből építkeznék. Na de mit tanul ilyenkor a csemete, hogy itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig én nekem, mert ezt írta Petőfi Sándor az Itt van az ősz, itt van újra 3 pont című versében. Nézzük meg, hogy mikor keletkezett a költemény, kezeket hátra, figyelni a táblára, meg a tanárnőre, jó, nem leszek ennyire komoly, de az biztos, hogy a dátum 1848. november 17-e és 30-a közötti. A helyszín az fix, mert az erdő, a mai Párcium területén, ez volt az utolsó ősz, amelyet a költő megélt, mondom nagyon szomorúan, a helyszín pedig, hát az fontos, mert egy évvel azelőtt ezen a vidéken vette feleségül Szendrey Júliát, itt voltak a mézes hetek is, volt reményteljes várakozás, mert hogy Júlia ekkor már 8 hónapos terhes, és ugye december 15-én jön világra közös gyermekük Petőfi Zoltán. Jaj, de jó, családi idill, fészek, melegség. Ugyanakkor meg, ha lett volna neki internetje, vagy olyan újság, ami napra kész, akkor tudhatta volna, hogy 1848 késő őszén a magyar szabadságharc sorsa az egyre aggasztóban alakult, mert hogy jöttek a rossz hírek, a katonai vereségek, és ezzel a kis verssel próbálta magánéletében, vagy a saját fejében túlemelkedni Petőfi a napi politika és háború zaján, ez tehát a természet megpihenése, a harcoktól mentes, elálmosodott világ képe, egyfajta belső menedék, ami a fenyegető történelmi vihar közepette, neki békét nyújtott. Jaj, de okosak vagyunk, nem mire gondolt a költő, hanem mire gondolok én, hogyha a verset olvasom. Ez a legfontosabb. Tehát 1848 novembere, Petőfi, itt van az ősz, itt van újra. Nem kell idéznem, ugye, mert akkor önök is hallják a fák lehulló levelének lightness-ét. Nézzenek ki, szép ez az ősz.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, olyan, mintha énekelnénk és zenélnénk, de közben pedig beszélünk, szóval egy színházi előadást ajánlunk az önök figyelmébe. Október 7-én a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál nyitó előadásaként láthatja először a közönség az új bemutatót, a Barbra Streisand című két szereplős előadást, hát innen jöhet talán a zene. De a darab középpontjában a világhírű amerikai énekesnő és színésznő pályája, személyisége, valamint édesanyjához fűződő különleges kapcsolata áll. Az édesanyja lesz Tóth Enikő, az én édes vendégem pedig Barbra Streisand személyében és szerepében Gallus Nicolett, két szereplős előadás, a beszélgetésben elhangzó Gábor név Cezer Gábor rendezésében. Ezőt jelenti, tehát elfogadás, önmagunkért folytatott küzdelem, na meg sok-sok zene Barbra Streisanddal, Gallus Nicolettől.
2: Barbra Streisandon nem is az, hogy nevelkedtem, hanem szocializálódtam olyan módon, hogy nagyon sokat tanultam tőle énektechnikailag, és egy bizonyos karakter szempontjából, hiszen ő egy rendhagyó, szabálytalan művésznő volt, és most is az, és egy olyan gátat tört át, amire mi már nem emlékszünk vissza arra az időszakra, amikor színésznő csak olyan nő lehetett, aki babaszépségű és tökéletes minden szempontból és minden szögből, és ezért a hollywoodi színésznők képesek voltak kés alá feküdni. Na most Barbra Streisand ugye a különleges orrával, a picike, de annál szebb kék szemeivel egyáltalán nem számított igazi színésznőnek, és ezt az édesanyjától nagyon sokat hallotta is, aki féltette őt ettől a pályától, úgy érezte, hogy az az ő felelőssége és egy anyai kötelessége, hogy felhívja a figyelmét arra, hogy a lány nem színpadra való, bár nagyon szép hangja van, óvta őt a pályától, úgy érezte, hogy csak csalódás érheti. Az én pályám elején is rendkívül sokszor elhangzott, hogy én sem vagyok egy megszokott arc, és én sem vagyok egy olyan baba szépség, akit könnyű beilleszteni ilyen-olyan szerepbe. Aztán hála Istennek fordult a világ kereke, és ebben volt Barbra Streisand egy nagy segítség és egy ikon, hogy most már nem vagyunk leragadva annál, hogy csak egyféle szépség létezzen a földön, sokféle szépséget elfogadunk, szerencsére az ember nagyon sokféle, megint azt mondom, hogy hála Istennek, ettől színes a világ. És még az is beletartozik, hogy az ő filmjein és az ő lemezein nőttem föl, és mindig visszanyúltam ahhoz, hogy ő milyen énektechnikai megoldásokat használ. Tehát nem használom azt a szót, hogy példakép, de igaziból egyfajta mentor, iránymutató az én életemben mindenféleképpen a Barbra Streisand egy komoly, dobogós helyen van. Édesapám klasszikus képzésű, jazz zongora művész, és orgona is, bár azt szerintem már nem gyakorolja. Tehát a gyerekkoromban én zene körül nőttem, zongora művész, és orgona is, bár azt szerintem már nem gyakorolja. Tehát a gyerekkoromban én zene körül nőttem föl, és mivel sokat töltöttem,

0: a swing, a jazz, nagyon szeretem, nagyon elismerem, és Barbara Streisand is tulajdonképpen. Ezekből az alapokból indult el, az első két lemezén is rengeteg jazz standard volt hallható, és később aztán ez a musicallé változott, de ott is nagyon erősek a popzenei és jazz hatások.
1: Tóth Enikőt utálni fogjuk?
0: Nem fogjuk utálni, mert nagyon jó színésznő, és pontosan tudja, hogy a szerepében az igazságot kell megtalálnia, azt az igazságot, hogy ő a lehető legjobbat akarja a gyerekének, amit ő akkor abban az élethelyzetben ismer, a másik pedig az, hogy mivel nagyon hamar elvesztette édesapját, Barbara Streisand 3 éves korában, ezért idealizálta az apukáját, egész életében az apukájára vágyott. Az anyukája volt a fegyelmező, a rendszabályozó, hiszen egyedüli családfenntartó maradt. Ezért a veszekedések és a vitatkozások azok az édesanyjával történtek meg, hiszen ő próbálta fegyelmezni a nagyon eleven és életre való Barbarát. Ez egy hálátlan feladat. Utána az anyuka újból férjhez ment, ott az új gyermek favorizálva volt, az új édesapa által, az is egy nagyon rossz hatás volt Barbara Streisand életére, hogy úgy érezte, hogy egyszerűen megkeseríti az életét a nevelőapja. Amit még nagyon fontos tudni, hogy Barbara Streisand egészen ettől az időszaktól számítva, hogy a nevelőapja belép az életébe, fülcsengéssel küzd. Tehát mindig megállás nélkül valami sípolást érez a fülébe, amit az orvosok nem tudnak megállapítani, hogy mi az, és az állandó aktivitása, az, hogy folyton tanulni akar, az is ebből a menekülésből jön. Ez egy nagyon intelligens nő, és kíváncsi a világra, de mégis nagyon nehéz elképzelnem ezt, hogy egyfolytában hallok egy zavaró sípolást a fülemben, hát állandóan el kell terelni a figyelmét. És ezt vagy zenével teszi, vagy tanulással. A darab az egy hatalmas nagy koncertig jut el, egy életmű koncertig, nagyon hosszú ideig aktív volt, és aktív maradt. Tehát egy utolsó koncert pillanattal, egy olyan nagy ikonikus pillanattal, ahol együtt énekelt az édesanyjával és a fiával, akiből szintén egy minőségi zenész vált, és producer, zenei producer a fia, Jason
1: Gold.
0: Így van, a híres színész fia.
1: Elliot Gold fia.
0: Elliot Gold, igen.
1: Hallok-e én zenét a Spinozában?
0: A művésznő rendkívül érzékeny az élet művére, ezért nagyon nehezen lehet elérni azt, hogy az ő dalait más énekelhesse, de dudorászni fogok, azt megígérem, amennyit lehet, nagy tisztelettel a művésznőre megpróbálok valamilyen módon megszólaltatni, de ez nem egy koncert, ez egy prózai előadás, ahol az ő lelkületét ismerhetjük meg, és azt, hogy hogyan alakult ki egy ilyen karrier, mint ami, tehát miből, mi az a csíra, mi az a belső mag, amiből ki tud fejlődni aztán egy ilyen életpálya. Az a helyzet, hogy én a Madách Színháznak a hatalmas teréhez vagyok szokva egyrészt. Másrészt a fotel koncertek kapcsán nagyon megszoktam a pici tereket. Tehát ha valami értelme volt annak az időszaknak, az, hogy ha két személy ül egy ilyen igazi színpadi térben, mert olyan szempontból, hogy ez pindúr, viszont mégis olyan fénytechnika van, olyan emelt színpad, olyan függöny, hogy az tényleg egy mini színpad, onnantól fogva szerintem a képzeletbeli világ meg tud születni. Tehát ezt lehet hívni színháznak. Az rendezőnek óriási szerepe van. Gábor egy olyan rendező, aki még a jó értelemben vett régmúltat idézi, tehát ő a színészek barátja, tehát nem az ellensége a színésznek, aki valamit erőltetni akar, hanem azokra a természetes pillanatokra kíváncsi, amit csak egy igazán empatikus, jó lelkű rendező tud meglátni, aki nem egomán, nem önmaga ötleteit akarja ráerőltetni a színészre, hanem észreveszi, hogy mik azok

0: az igaz pillanatok, amik ott megszületnek a színpadon, és akkor azt mondja, hogy figyeljetek, ezt tartsátok meg. És nem arra koncentrál, hogy mit ne csináljunk, hanem abban erősít minket, hogy mi az út, ami a külső szemnek érdekes. És ebben ő nagyon jó, ő vele nagyon jó együtt lenni, mert egy végtelenül toleráns ember, tényleg a kaktuszvirága, a Stefaniát neki köszönhetem, sajnos azt a pandémia azt kinyírta, de most újból találkozunk, és remélem, hogy ez a Barbara Streisand, ez hosszabb életű lesz, és ezzel fogunk tudni utazni és menni ide-oda, akár a későbbiekben. Azt tudom, hiszen már tegnap hívtak minket, hogy már szerveződnek újabb időpontok, tehát, hogy akit ez érdekel, és nagyon remélem, hogy sok mindenkit, akkor lessék a Spinozának az oldalát, hogy mikorra tudunk összehozni még előadást, mert lesz.
1: A lesz az egy ígéret, a Gábor természetesen Czeiser Gábor rendezőt jelenti, szóval érdemes ellátogatni a Spinozába a 24. Spinoza Fesztiválra, ahol nyitó előadásként ott lesz a Barbara Streisand című kétszereplős előadás, és Tóth Enikőnek is boldog születésnapot kívánunk, bár elmúlt 8 nap, de ugyanakkor van egyébként, amikor a mi főszereplőnké a reggeli Express vendégéjé, Gallus Nicoletti. Nagyon szépen köszönjük, és hála Istennek most nem kell énekelnem.

0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Kicsit pöfögve, de elindul a reggeli Express Főváros centrikus program ajánlata, és invitál mindenkit az Óbudai Társaskörbe szerdára este 7 órára. Rolla János emlékkoncert nagy sóhajjal, de hát természetesen azért kedvességgel. Rolla János Kossuth Díjas hegedűművész, a Liszt Ferenc Kamarazenekar alapító tagja és koncertmestere, a Liszt Ferenc Zeneakadémia Kamarazene tanszékének tanára, a hazai és nemzetközi koncertélet elismert tagja volt. A Rolla János Kamarazenei Alapítványt a művész halála után felesége Weiss Zsuzsa hegedűművész hozta létre azzal a céllal, hogy megőrizzék Rolla János szakmai örökségét, és a Rolla féle kamarazenei képzés a műhely keretein belül szellemiségéhez hűen folytatódhasson is végre. A program támogatója Schiff András, az első szezonban Gulyás Márta zongoraművész, Stuller Gyula hegedűművész, Takács Nagy Gábor hegedűművész és Tuska Zoltán hegedűművész volt a vendég, de itt most a hallgatók lépnek színpadra, valamennyien diplomás zeneművészek, akik természetesen mind-mind őrzik Rolla János emlékét, tehát szerdán az Óbudai Társaskörben este 7-kor. Az nem meglepő, hogy Grecsó Krisztián estjére hívom önöket holnapra, este 6-ra. Hogy hová, az viszont nagyon számít. Ez az üzenetek a múltból, családfakutatásról, örökölt mintákról, transgenerációs élményekről, családi titkokról és szerelmekről. Igen ám, de most a Vasas könyvtárban, ami a mélyen tisztelt és ezerszer áldott Józsefvárosban, a Magdolna utca 5-ös 7-es szám alatti székhelyen lesz. Úgyhogy a József Attila díjas szerző Apám üzent és ott maradtatok egymásnak című legutóbbi köteteiből kiindulva beszél róla, hogy érdemes olykor felkavarni a múlt állóvizét, ráadásul egy ilyen gyönyörű helyen. Sok-sok emlékkel ez a Vasas Szakszervezeti Szövetség székháza, tehát holnap este 6 órakor. Puskin 100, tényleg 1926-ban, novemberben Fórum Filmszínház néven nyílt meg a mai Puskin, de létezik, tessék keresni a programokat új vetítésekkel, sok-sok 35 mm-es filmmel, sok-sok filmzenével, hogyha néma filmekről van szó, illetve hát az apróknak a Puskin kuckóval, úgyhogy vasárnap délelőtt 10-kor tessék egyfejűnek lenni és megnézni az 1977 óta világhírű és mindannyiunk szívébe belopozó Süsü a sárkányt. Szerintem nem kell mondanom semmit sem Torzomborsz királyról, a királyfiről, ról, hanem csak is Süsüről, aki kedves, aki jó, aki nem tüzet okát, hanem szeretetet, és ő is ünnepli a Puskin 100. évfordulóját és születésnapját. Minden programunkhoz sok-sok elfújandó gyertyát és jó szórakozást kívánunk.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt, kellemes hétkezdést kívánok a hallgatóknak. Ma egy kifejezetten friss, de ragyogó reggelre ébredhettünk. A korai órákban a hőmérséklet 9 fok köré süllyedt, így induláskor mindenképpen javasoljuk egy melegebb átmeneti kabát vagy egy vastagabb sál viselését, hiszen a komfort érzetünk még hűvös időt jelez. Az égbolt teljesen derült lesz, a felhőzet hiánya miatt zavartalan napsütésben bízhatunk. A kalendáriumi megfigyelések szerint a szeptember végi tiszta, napsütéses reggelek hosszú és kellemes őszi heteket vetítenek előre. Maradjanak velünk, sikeres napot kívánok!

Klasszik Rádió 92. szeptember 28-án hétfőn, kicsit krákogva, de bevallom, hogy a zuhany alatt szerintem önökhöz hasonlóan Lauretta áriáját nagyon sokan énekeljük Puccininak köszönhetően, de most nem énekelni kellett, hanem csak egy picit hátradőlni, dúdolni és élvezni az őszt meg a napsütést Balázs Jánosnak köszönhetően, az ő zongora játékában hangzott el ez az ária. És ha már egy pici szomorúság, pici tragédia, akkor emlékezzünk meg a ma születésnapos, 1817-ben született Tompa Mihályról. Ez így szépen hangzik, és nagyon költőjen, de azért az élete nem volt úgymond hát egy diadal menet. A nagy triász Petőfi Arany Tompa méltatlanul elfelejtett utolsónak említett tagja, Arany János közeli jó barátja, a Népi Nemzeti Irodalmi Irányzat kiemelkedő képviselő, református lelkész, egyébként a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Igazándiból elszegényedett nemesi családban született, 5 éves korában öccse születése után nem sokkal elveszítette édesanyját, az apjuk elhagyta őket, ezért az apai nagypapa nevelte föl. Hála Istennek kiváló képességeit már gyerekkorában felismerték, egy gazdag földesúr támogatásával Sáros Patakon fejezte be a református kollégiumban a tanulmányait, aztán nevelői állást vállalt Eperjesen, megismerkedett személyesen Petőfivel, és az ő hatására fordult a népköltészet felé. Szívesen közölték a verseit a szerkesztők, tagja lett a Tízek Társaságának, és a Szuhai Mátyás című költői elbeszélését beküldte a Kisfaludi Társaság pályázatára. Itt egyébként az első helyezett 1847-ben Arany János Toldia lett, ami megmaradt nekünk, és Tompa dicséretben és külön jutalomban részesült, és ő is megmaradt nekünk, hála Istennek. Aztán jött Hanva, a hanvai református gyülekezet, itt lett lelkipásztor, itt dolgozott haláláig. Hiába volt a szerető hitves Soldos Emília, hát sajnos nem tudta földolgozni, hogy most rossz hírt mondok, hogy mindkét kisfiam meghalt, jött a hipohondria, a félrekezelt betegség, de hála Istennek itt maradtak velünk a versek. Talán a leghíresebb, és ezt szerintem mindannyian ismerik, a Gólyához. Van még szárnyas, a Madár fiaihoz, ez egy allegórikus vers a nemzeti elnyomatásról, illetve egy levél egy kibújdosott barátom után. Na hát ez végképpen szomorú, de ne szomorúan, hanem büszkeséggel emlékezünk meg Tompa Mihályról, akinek születésnapja van. Keressék őt, ha már beszéltünk ma Petőfi, és az itt van az ősz, itt van újra a kapcsán irodalomról, akkor Tompa Mihályról is érdemes beszélgetni, és akkor most folytassuk a zenék sorát. Talán nem véletlen, hogy a nyárról szól majd Vivaldi pont a hírek előtt, de hírek után folytatjuk majd sok-sok zenével itt a Klasszik Nyitányban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Minikoncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MÜPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákra is bepillanthatnak és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MÜPA előadásaira. Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. A szél napközben gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban is marad a sok napsütés 25 fok körüli maximumokkal.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. Az Üllői úton befelé a József körút előtt. A Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, valamint a Rákóczi úton. Lassú a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól, majd tovább a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon. Az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, illetve a Szél Kálmán tér környékén. A villamos pálya karbantartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat. A Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. A Kerepesi úton kifelé lezárják a külső sávot, a Baross tér utánban 8 óra és 14 óra 30 perc között karbantartás miatt. Lezártak egy sávot mától a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel kívánok sok erőt a hétfő elviseléséhez, illetve az új hét megindításához. Ez itt a Klasszik Nyitány. Ugye szeptember 28-a van. Születésnaposokat már említettem, névnapokról viszont még elfelejtkeztem, vagy hát nem tudom, hogy direkt felejtkeztem-e el. Nyilván Prágába invitáltam mindenkit Vencel névnapra, mármint a Vencel térre. A szláv Vencseslav névből származik maga a Vencel jelentése, koszorú plusz dicsőség, és szlávot említettem, de német közvetítéssel került Magyarországra, létezik W-vel Vencel, és akkor ennek rövidítése, vagy hála Istennek magyarítása az igazi Vencel, de kerestem jó magyar nevet, ez legyen mondjuk a Tárkány, hanem így nem ismerős, akkor lehet, hogy a Tarján, ugye az egyik honfoglaló törzs nevéből származik, és eredetileg ótörök méltóság névként viselték, használták olyan alkirály jelentéssel, úgyhogy ez volt a Tarján, illetve hát legyen akkor Tárkány. Aztán lehet, hogy egy kabar törzs nevéből származik, de én nem akarok a tudósokkal vitatkozni, nem is fogok a tudósokkal vitatkozni. Inkább azt mondom, hogy hallgassák Mácsai Pált, mert hála Istennek megint lesz műhely látogatás a Marcin, a Marcibányi téri művelődési központban. Ugye ez az a színházi előadás, ahol kinyitják a műhely ajtaját, ahol ott a mélyben nem kalapácsok vannak, hanem a versek előadásán dolgozik a művész, vagyis Mácsai Pál. Ott vannak a szerszámok, az emlékek, a hangok, a gondolatok, ezek mind-mind kézzel foghatóak, meg az is, hogy miért úgy mondja Arany Petőfit, Adit Babicsot, Kosztolányit, Karintit, nem fogok több tárgyas ragozást itt mondani, inkább azt mondom, hogy nagyon gyorsan keressék a jegyeket október 4-ére, ami vasárnap este 7-re a Marcibányi téri művelődési központba, mert ritkák ezek a műhelylátogatások, és nagyon gyorsan elfogynak a jegyek, és akkor senki nem tudja meg, hogy kit ragozzak. Nemes Nagy Ágnest. Na, így sikerült. Miért úgy mond Mácsai Pál, ahogy mondja? És akkor még egy kis Dvorzsák vonos négyest ajánlok mindenkinek a Szigeti Kvartettel. Ez szerdán este lesz az Ötpacsirta szalomban. Ha már Józsefvárost említettem, akkor Ötpacsirta utca 4-es szám alatt a kezdési időpont este 6 óra, és a belépés ingyenes, de a részvételhez ugye előzetes regisztráció szükséges, meg jó szándék, úgyhogy ha gyönyörűséget akarnak, én nem mondom, de hogy látni és hallani, akkor irány az Ötpacsirta, és nem sokára jönnek a gyönyörűségek, ráadásul szépen sorra, hiszen a Szolnoki Szimfonikus Zenekar is elindította az idei évadát, sok-sok fővárosi koncerttel, úgyhogy ezeket majd mind jól sorra vesszük. Előtte azonban elmegyünk egy szigetre, hajótöröttek leszünk, ez a szám kivetett, a zeneszerző Ellen Silvestri.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Ráadásul szerencsém lesz majd sok-sok koncertről beszélgetni. A vendégem Patkós Imre, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója, vagy szakmai igazgatója, de nem a titulus a lényeg, hanem hogy itt van, és remélem, hogy jó reggelt kívánhatok, kedves Imre, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Üdvözlöm, és akkor egy pici történetet kéne nézni, mert hogy azt mindenki tudja, és ráadásul a honlapon is fönn van, hogy a Szolnoki Szimfonikus Zenekar 6 évtizede képviseli a magas színvonalú zenei kultúrát. A hivatalos dátum az 1965, jól tudom?
2: Igen, 65 őszén alakult a zenekar, 66. január 30-án volt az első koncertjük, igen.
1: Ez tavaly volt kerek, de most is ünnepelhető, de a zenei élet az meg 1927-ig nyúlik vissza, így a városban.
2: Így van.
1: Ha történt.
2: Egy Beethoven emlékkoncert sorozat kapcsán az itteni zenei egylet adott koncertet.
1: Na hát akkor minden mindennel összefügg. Előre szólok, hogyha 21. századi akarok lenni, akkor Imre helyett is, meg én is mondom a szolnokiszimfonikusok.hu weboldalt, és sokan csodálkozhatnak, mi azért főleg a fővárosban és annak környékén fogható adó vagyunk, de hát igenis tiszteletét teszi a Szolnoki Szimfonikus Zenekar a fővárosban, nem is kicsi és nem is apró koncertekkel, úgyhogy ha lehetséges, akkor elkezdhetjük, Imre, mondjuk október 12-én a zenei portrékkal?
2: Igen, természetesen. Végső soron rendszeresen dolgozunk mi Budapesten.
1: Ugye?
2: Általában szolnoki koncerteknek az ismétlésével, majd utána Bécsbe megyünk, vagy Ausztria más városába. Ez egy olyan rendezvény az október 12, aminek nincs szolnoki lába. A japán karmestereink közül Kanai Toshifumi vezényli ezt a koncertet. Nagyon szeretjük, mivel a zenekarnak rendszeres rezidens karmestere a karnagy úr, nem először vezényel Budapesten, más zenekarokat is szokott nálunk rezidens karmester, imádjuk.
1: És ez a sok-sok osztrák láb, amit említett mondjuk Bécssel vagy Linccel, ez is egy nagyon régi kapcsolat. És tudom, Imre, hogy időben egy picit előre rohantam a zenei portrékkal, hiszen már szeptember 30-án is lesznek bécsi klasszikusok, ha már ezt így említettem. Nekem ez a bizonyos októberi koncert azért tűnik rendkívül fontosnak, mert hogy itt egy igazi küldetés van, ugye? Tehát kinek a portréja, kiknek a portréja, hogyan áll ez össze?
2: Ugye ez a bécsi
1: szál?
2: Zenei, igen, ez a Bécsi Művészeti Egyetem hallgatóival közös koncertünk, ez rendszeres kurzus alkalom a szolnoki zenekar életében. Szerződésben állunk a Bécsi Egyetemmel, uh-huh. és az ottani hallgatók, a karmesterek és az előadók is, és ennek keretében valósul meg ez a rendezvény. Mi évelején általában kapunk a Zenek Akadémiától időpontokat, amikre különböző akkori időzítésű programokkal tudunk nevezni. Így került sor erre a rendezvényre, tehát kifejezetten a Zene Akadémiához hasonló egyetemi képzésben résztvevő fiatal nemzetközi karmestergárda és művész szólista van ezen a műsoron, úgyhogy végső soron ez egy visszatérő program, de itt nem magyarországi egyetemi hallgatók vezetik a zenekart, hanem bécsi. De van kapcsolatunk a Zene Akadémiával is, és van kapcsolatunk a Berlini Művészeti Egyetemmel is. Ez a bécsi állomása, és ezt adjuk elő Budapesten.
1: Én az edukáció miatt kérdeztem rá a zenekar életében. Ez nagyon nehéz alkalmazkodást jelent a fiatalokhoz, vagy egy kis vérfrissítést a fiatalokkal. Hogyan kell elképzelnünk?
2: Ugye ez a kapcsolat is, mint sok más kapcsolat, egy picit érdekkapcsolat is. Természetesen,
1: az nem baj.
2: ha mi a zenekarral kapcsolatban állunk egy ilyen egyetemi központtal, akkor ez a mi zenekarunkra nézve természetesen egy húzó hatást gyakorol, megismerünk általuk sok-sok fiatal tehetséges karmestert, és belépünk van az egyetem által szervezett külföldi rendezvényekre is alanyi jogon. Tehát ilyen értelemben, ha mi őket beengedjük a saját életünkbe, és saját magunk is, mint trénerként tekintünk ezekre a programokra, akkor az előadó művészeti életben nem feltétlenül piac alapon, hanem kölcsönös előnyök alapján mi is tudunk az ő ottani rendezvény palettájukon megjelenni. Tehát nem pénzben mérjük, hanem lehetőségben mérjük azt, amit cserébe kapunk. Ráadásul megismerkedhetünk fiatal, tehetséges karmesterekkel, akiket később adott esetben mi is fel tudunk kérni.
1: A zenei portrék előtt akkor haladjunk, tulajdonképpen kronológiai sorrendben tudom, hogy ma is van koncert, de hát szeptember 30-a, ami a holnap utáni napot jelenti a Zeneakadémia nagy termében, bécsi klasszikusok, kikkel?
2: Hát ugye egy amerikai karmesterünk van, Everett McCorvey-nek hívják, egyetemi kapcsolattal rendelkező operaháznak az igazgatója, énekes karmester. Egy koreai ügynökségnek köszönhetjük, hogy őt megkaptuk. Egy régi partnerünk, Mária Szolozobova hegedűművész fog játszani mindhárom koncerten, Szolnokon is, Budapesten is, és Bécsben is, Mozart Ádúr hegedűversenyt. Majd másodjára zongoraversenyt játszunk, Schumann zongoraversenyt. Itt koreai szólistánk van. Bécsben azonban nem Schumann zongora verseny lesz, hanem Mozart 488-at Ádúr zongora versenye, és szünet után már nem klasszikus darabok vannak, hanem Csajkovszki 5. szimfóniája. Tehát itt a zenekar a saját arculatát mutatja.
1: Én tudom, hogy ugrálok a dátumok között, de nagyon szép emlékem, amikor beszélgethettem egy jót Magyar Valentin zongora művésszel, és nagyon fontos, hogy az ő koncertjét is kiemeljük a Solti teremben, Zeneakadémia, a dátum november 26-i, a sors színei, itt meg kéne magyarázni, vagy nem, november 4-e, bocsánat, meg kéne magyarázni, Imre, a címet.
2: Hát adja a címet már a repertoár is, ugye Verdi végzett hatalma nyitány, Liszt haláltánca és Muszorszki kiállítás képei. Egy kis áthallással neveztük ezt a koncertet, ezt a repertoárt ezzel a címmel. Magyar Valentin nekünk már évek óta rendszeresen partnerünk. Rachmaninov zongora versenyt, Grieg zongora versenyt játszottunk már vele, és nagyon jó kapcsolatot ápol a Kanaitusi Fumi karmester úrral, aki nekünk rezidens karmesterünk. Most ő választotta a Liszt haláltáncot. Végső soron készül egy nemzetközi zongora versenyre, ahol a repertoárban lévő darabok közül még erősítenie szükséges, és közös megállapodásunkra végül is a haláltáncot választotta. Nagyon-nagyon szeretjük, nagyon könnyű vele dolgozni, és nagyon jó, nagyon nagy kihívás is vele dolgozni. Imádja a közönség. Hát ez a win-win helyzet, amikor vele dolgozunk.
1: És milyen jó, hogy egy picikét behozta az idegen nyelveket. Most megpróbálom Mária Szolozobova nevét és Jonah Oh nevét jól kiejteni, mert visszatérve még a 30-en ilyen nagytermi mesterálmas koncertre, azért ők is megvannak? Már tiszteletbeli szolnokiak ilyenkor? Hogy kell elképzelnünk?
2: Hát, a Mária Szolozovával már játszottunk legalább 5-6 alkalommal.
1: Akkor igen.
2: Kiváló orosz hegedű művésznő, most Svájcban él. Nagyon egyszerű vele is dolgozni, és hát a klasszikus orosz profizmussal rendelkező, nagyon kedves, rugalmas. Hát most a Mozart hegedű versenyt mondjam, ez standard koncertdarab, hegedűsöknél is anyanyelvi szinten kell beszélni. Örülünk, mert abszolút, hát hogy mondjam, azt a nyelvet képviseli a formálásban és az előadói kultúrában, amivel amivel nagyon könnyű azonosulni, abszolút időtálló az előadói kultúrája, és nagyon szuggesztív a személyisége. Úgyhogy tulajdonképpen mindhárom koncertnek ő lesz a nyitószám a Szolnokon is, Budapesten is és Bécsben is, garantált a magas szintű kulturális előadói képessége és meggyőző ereje a játékának.
1: Én Patkós Imrével beszélgethetek, ami nagyon könnyen kiejthető név, már elnézést, de Izeki Masahiroról mit kell tudnom, mi a kapcsolata neki Szolnokkal?
2: Hát ugye 2006-ban ismerkedtünk meg, mondhatom, hogy szerelem első látásra. Ő a 95-ös televíziós karmesterverseny győztese volt.
1: Igen.
2: Ismertem korábban is, akkor felkérésre érkezett Szolnokra, adott egy koncertet, az akkori városvezetés szintén nagyon elragadtatással hallgatta a játékát, úgyhogy felkértük zeneigazgatónak, az akkori polgármesterasszony segítségével meghívtuk. Volt egy japán turnénk később, és Tokióban az alpolgármester úrral együtt felkértük Szolnokra a zeneigazgatónak, és 2008-ban, amikor az első minősítő eljárás zajlott a regisztrált zenekarok számára, akkor mi első kategóriás zenekar lettünk, azóta is a balettán szerepelünk. Izaki Masahiro azóta Szolnok város főzeneigazgató és a zenekarunknak a művészeti vezetője. Mostanában a Covid után és hát az energiaválság után a városunk anyagi helyzete és a zenekar helyzete miatt, hogy mondjam, divatos szóval diversifikálni kellett az egész munkánkat, és ritkábban tudjuk a karnagyurat hívni, de ő továbbra is a zenekarunk főzeneigazgatója, csak kevesebbszer tud jönni, mint korábban.
1: Az viszont biztos, hogy jövő év január 16-án rengeteg előadóval együtt Izaki Masahiro is ott lesz. Magyar újévi tánckoncert, de nem csak a szolnoki szimfonikusokkal, én most Imre helyett sok-sok szolnoki csapatot említek, a szolnoki Bartók Béla Kamarakórust, a szolnoki Kodály Kórust, a szolnoki MÁV férfikart is. Miért fontos, hogy így összegyűjjenek több mint 130-an, ha csak a kórust nézem?
2: Igen. Ez tipikusan a főzeneigazgató úr imidzséhez tartozó rendezvény. Ez ennek a magyar tánckoncertnek korábban bemutatott premierje után a harmadik változata. Az Állami Népégyüttessel 2012-ben csináltuk az első nagy tánckoncertünket. A két félidő emblematikus darabjai, Kodály Kálai kettőse, és utána a zárószám, ez a Ecseri Lakodalmas, több ezerszer adta elő az Állami Népégyüttes. Közötte emblematikus magyar előadóktól olyan darabok, ahol mindhárom együttes, tehát, vagy mindhárom művészeti ág, tehát a szimfonikus zenekar, a kórus és a tánckar együtt tud bemutatkozni. Ennek az egész produkciónak a zenei rendezője Izaki Masahiro, az egész megálmodója és forgatókönyvírója Mihály Gábor, az Állami Népegyüttesnek a művészeti vezetője. Ennek az egész repertoárnak különböző kiegészítő zenékkel mindig egy kicsit másabb változata valósul meg, óriási közönség sikerrel. Körülbelül 250-300 előadó van ezen a produkcióban. A kórus 150 tagú, és ez mindig kiemeli a szolnoki társművészeti csoportoknak az integrálását. Tehát a mi zenekarunk rendezi a rendezvényt, kiváló vendégelőadókkal, és a szolnoki kórusok, összevont kórusok, állandó szereplői ennek az előadásnak. Ezáltal tulajdonképpen az összművészeti jellegét hangsúlyozzuk, és egy új évi bemutató, tehát nem a hagyományos keringő vagy induló a tematikája vagy a repertoárja, hanem egy ilyen nagy összművészeti bemutatkozás minden új év elején ez a tánckoncert. És máig talán az egyik legsikeresebb ez a Vox Hungaricusnak neveztük, vagy Naphimnusznak, ahogyan az Állami Együttes korábbi produkcióiban is voltak ezek a címek. Ezt mindig a Gáborral közösen valahogy nagyon egyszerűen jönnek ezek a címek, hiszen ez az egész tematika, ez nagyon kedves a szívünknek. Tehát azt gondoljuk, tervezzük, hogy jövő évadunk végén, augusztus 18-19-én ezt a produkciót megismételjük az Oroszlános udvarban, a Budai Várban. Tehát ez egy óriási közönség sikerre számot tartó előadásunk. Nagyon készülünk vele. Az augusztusi ünnepi műsor kavalkádnak egy komoly állomásának szánjuk.
1: Ha nem rohanunk annyira előbbre, akkor még mindig vissza Szolnokra. A helyszín, azt hiszem és jól olvasom, hogy a szolnoki városi sportcsarnok lesz, de még egy helyszín nagyon ide kívánkozik, a színház. Ott is gyakran föllépnek?
2: Igen, hát először is ugye a színház zenés produkcióinak állandó résztvevői vagyunk, és amikor olyan kapcsolatunk van, akár az Operett Színházzal, akár független koncertszervező ügynökséggel, ahol musical vagy operett gálákat, tehát ami színházi helyszínt igényel, vagy ott asszociál az ember, hogy színházi színpadi produkciókból vannak a műsorszámok összeállítva, akkor a színház igazgatóra megállapodunk, nekik a hétfőinak az úgyis adásszünet, így aztán nagyon adja magát, a közönségünk nagyon szereti, jó az atmoszférája a színháznak, és akkor, mint ahogyan egy gála előadás keretében a zenekar a színpadon, és kiváló előadásokat szoktunk csinálni, nem teljes műveket adunk elő, hanem mindig akár musical, akár operett, akár opera csokrokat szedünk össze, a legkiválóbb részleteket. Adott esetben sokszor saját karmesterrel, vagy meghívott karmesterrel, de mindenképpen egy ilyen aktuális összeállítást, amik akkor éppen futnak a műsorokon, és a nagy klasszikusokat természetesen felsorakoztatjuk. Minden évben van egy ilyen előadás, most a legutolsó két ilyen előadásunk az Operett Színház, tehát a Kis B. Attilával és a Fejfer Gyulával, de mondhatnám az Andrew Lloyd Webber estünket is, ahol az oratóriumot is előadtuk, és mellette az ő általa írott műzikeleknek a legismertebb részeit is.
1: Egy picikét beszélhetünk az év végéről, itt már ugrándoztunk a dátumokban.
2: Igen.
1: De hát december 3-a ünnepi hangzatok. Egy gyönyörű helyszínen, én mindig mondom, hogy talán a legszebb a Pesti Vigadó, és az a díszterem, ami ott található remek akusztikával. Mitől ünnepiek ezek a hangzatok, Imre?
2: Hát természetesen a repertoár az mindig egy olyan választás, ami az akkor közelgő adventi hangulatot hivatott megszólítani, és egy olyan lelkülete van az egész előadásnak, és természetesen a műsorvezető is ráhangolódás egyik. Tehát egy ilyen szándékosan megteremtett ünnepi atmoszféra, amitől az a két óra hossza olyan hídmelengető tud lenni, hogy kicsit más, hogy várakozunk, és ezt igyekszünk mindenféle atmoszféra, amitől az a két óra hossza olyan hídmelengető.

0: zenekari építünk azokra a zenei hát lehetőségekre, amik kiváltják ezt a fantasztikus érzést, amit az élő zene tud adni. Tehát nem csoda, ez varázslat valahol, de mégis azt gondolom, hiszünk ebben. Igen.
1: Én természetesen még sokszor elmondom, hogy a szolnokiszimfonikusok.hu weboldal legalábbis hangversenyileg és naptárilag a legfontosabb, és mindig hozzáteszem és megkérdezem, miért fontos a bérletes előadások során, miért fontos, hogy jelezzék a rajongók, hogy önökkel vannak. Ez egy ilyen, olyan, mint egy póló, elnézést a csúnya hasonlatért, de egy póló, amin hirdetem, hogy kit szeretek, kivel vagyok?
0: Lehetséges. Össze vagyunk a bérleteseinkkel, talán olyan, mint egy templom. Minden előadás úgy kezdődik, ott állunk az ajtóban, köszönünk egymásnak, egymás szemébe nézünk, ismerjük egymást, várjuk egymást, várják egymást a bérletesek is, találkoznak. Nem az utolsó pillanatban érkeznek, tehát rá vannak szocializálódva. Pontosan ugyanúgy, mint a színházban a bérletesek. Uh-huh. Van egy óriási bizalom az előadói gárda iránt, ami a repertoárból meg a múltból fakad, és van egy elvárás természetesen, ami a standard, tehát meg is fogalmazzák. Én vagyok az első, akivel találkoznak, ott vagyok az ajtónyitáskor, az előadás végén, rögtön elmondják a gondolataikat, az érzéseiket, és hát egy kisebb fajta családi hangulat jön át, amit szintén nagyon fontosnak tartunk fenntartani, és ez a rendszeresség, ez itt a szolnoki és a régióban, ez egyfajta ilyen összetartó erő, ami ennek a 500 embernek, aki a mi rendszeres nagybérlet látogatunk, Szolnok nem egy nagyváros, az annak az 500 embernek ez egy rendszeres elvárása, és egy nagyon fontos kulturális, hát ahogy mondjam, az ő menüjükön, a színház és egyéb programok mellett nagyon fontos elvárásai felénk, meg is fogalmazták, hogy ők nagyon várják ezeket a bérlet műsorokat is, mert mindig közel kerül hozzájuk, nem kell Budapestre felutazniuk adott esetben, hanem itt Szolnokon megkapják azokat a sztárokat, akiket később majd a Zeneakadémián is láthatnak, mondjuk a Béködék, aki felutazik velünk, az ott általában ugyanazt látja, vagy nem kell eljönni mondjuk Linzbe, vagy Salzburgba, vagy Grazba, hanem onnan jönnek el ide a szólisták, akik adott esetben más fölismerik más nagy zenekaroknak a repertoárján ugyanazokat a művészeket. Tehát Szolnoknak ez egy ablak adott esetben a Zeneakadémián és Bécsi keresztül a világra, vagy fordítva, hogy mi hozzánk is eljönnek azok a művészek, akik a világ nagy színpadain adott esetben szerepelnek, és ha ilyen csomagban kapjuk őket, akkor ez nekünk azért nem olyan, hogy teljes áron kell megvásárolni, hanem ezek az alkuk, amik a háttérben zajlanak, egyszerűbbé, olcsóbbá is teszik az életünket. Észszerű ezeknek a kapcsolódása.
1: Nagyon szépen köszönöm a kulisszák mögötti információkat. Patkós Imrével beszélgethettem, szakmai igazgatóval, ha ezt szabad mondanom, a Szolnoki Szimfonikusoktól. szolnokiszimfonikusok.hu. Nagyon főváros centrikusúaknak pedig akkor most már előre szólok, hogy holnap után a szerdát jelent Mesterhármas török hegedű versennyel, Schumann Ámollal és még Csajkovszkijjal, plusz Maria Szolozovával és a vezénylő Everett McCurry-val. Aztán jönnek a zenei portrék a sok-sok művészeti egyetemes hallgatóval Bécsből. Ez október 12-e Solti terem. Ugye, amit említettünk, Magyar Valentinnel együtt a Sors színei november 4-én. Aztán megint a Solti teremben bécsi klasszikusok, és már előre hát dörzsöljük a diótörőnket, ha szabad így mondani, az advent előtti koncerttel a Pesti Vigadó dísztermével, de a helyi, a szolnoki és a külföldi koncerteket is javaslom. Imre, mit szoktak kívánni így évadindításkor?
0: Hát jó hangulatú, katarzissal végződő sok-sok jó előadást, ami remélem, hogy megadatik nekünk a jövőben is.
1: Így legyen. És nagyon szépen köszönöm a beszélgetést mindenkinek. Egyrészt és először jó egészséget kívánok, a sok-sok utazáshoz pedig

0: biztonságot kívánok, és szerintem ezek szerint a B-közép és a többi bérletes pedig adja a hangulatot. És nagyon szépen köszönöm még egyszer Patkós Imrének a beszélgetést. Minden jót! Viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!
0: És természetesen a mi hardcore és B-közepes hallgatóink nagyon jól tudják, hogy minden beszélgetésünk a 21. századnak megfelelően elérhető és hozzáférhető majd Spotify-on is a Szolnoki Szimfonikus Zenekarról. Velük az idényről és az évadról beszélgettünk most, és milyen jó volt ilyen jó híreket hallani, hogy nagyon sokan állnak a zene mellé. Önök a zene előtt ülnek, avagy locsolnak, avagy kávéznak. Egy kellemes délelőttöt kívánunk most Johann Sebastian Bach Máté passiójának, Wirsetzen uns záró kórusával, de folytatódik még a klasszik nyitány szeptember 28-án, hétfőn délelőtt.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. Az Üllői úton befelé a József körút előtt. A Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton a nagyobb csomópontoknál, valamint a Rákóczi úton. Lassú a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól, majd tovább a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon. Az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, illetve a Szél Kálmán tér környékén. A villamospálya karbantartása miatt mától egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat. A Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. A Kerepesi úton kifelé lezárják a külső sávot, a Baross tér utánban 8 óra és 14 óra 30 perc között karbantartás miatt. Lezártak egy sávot mától a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt, kellemes hétkezdést kívánok a hallgatóknak. Ma egy kifejezetten friss, de ragyogó reggelre ébredhettünk. A korai órákban a hőmérséklet 9 fok köré süllyedt, így induláskor mindenképpen javasoljuk egy melegebb átmeneti kabát vagy egy vastagabb sál viselését, hiszen a komfort érzetünk még hűvös időt jelez. Az égbolt teljesen derült lesz, a felhőzet hiánya miatt zavartalan napsütésben bízhatunk. A kalendáriumi megfigyelések szerint a szeptember végi tiszta, napsütéses reggelek hosszú és kellemes őszi heteket vetítenek előre. Maradjanak velünk, sikeres napot kívánok!

Klasszik Rádió 92.1, a némi nemű és kicsi technikai szünet után azért megelőlegezem, hogy folytatódnak még a problémák, hiszen valamilyen indokból én az óra zárásaként egy karácsonyi dalt választottam, egy karácsonyi muzsikát, legalábbis ide John Powell egy filmzenéjét, de hát semmi baj, meg kell nézni, hogy miért történik ez. Egyrészt nagyon szeretjük a karácsonyt, másrészt pedig, ahogy azt az almalachok is ígérik és mondják, nem sokára itt van. Nem akarom a napokat kiszámolni és mindenkinek fájdítani a szívét, inkább azt mondom, hogyha lehetséges, hogy a programokkal és a zenékkel lássák el magukat. Nemrégiben ugye a Szolnoki Szimfonikus Zenekar új évadát ajánlottuk önöknek, most pedig egy jó piacozást. Hát mondanám, hogy a lányokra kell gondolni, vagy a hölgyekre kell gondolni, de természetesen ennyire nem lehetek nem PC, vagy non-PC, hogy Maker's Market lesz majd vasárnap a Fény utcai piacon, tehát újra megtöltik gyönyörű egyedi tervezői darabokkal a Fény utcai piacot, közel 100 hazai tervezővel és alkotóval egy helyen egy napra. Na most felsorolom, hogy grafikák és printek, kerámiák, ékszerek, divat és kiegészítők, lakberendezési darabok. Válogatott gasztro és deli finomságok, na jó, ez utóbbit értettem. A taxituri is vendég lesz, ami az Adománytaxi társadalmi vállalkozásaik már 10 éve azért dolgoznak, hogy a budapesti felesleget összekössék a hátrányos helyzetű kis településeken élők szükségleteivel. 5000 háztartás felajánlásait vitték el 100 település rászorulóinak, mint egy 700 önkéntes bevonásával, tehát keresik a taxiturit is majd a Fény utcai piacon, és akkor vasárnapra invitáltam mindenkit, de hát itt leszünk még a következő órában is, ráadásul egy jó kis körúti sétát kínálunk és kívánunk mindenkinek. Elindult az évad ugyanis a Játékszínben, ami 15 éves, úgyhogy lesz egyrészt öröm, alkalom az ünneplésre, beszélgetésre alkalom az amatőrökről, a La Mancha lovagjáról, a Legyen a feleségem című előadásokról, úgyhogy itt van már, és nem sokára a telefonvonal másik végén lesz Bank Tamás, aki egyrészt színész, másrészt a Játékszín igazgatója, harmadrészt pedig hát az ünnepi gyertyák elfújója. Még egyszer 15 éves a Játékszín, és indul az új évad, úgyhogy tessék fölkészülni, tessék velünk maradni, és tessék most elfogadni, hogy már a karácsonyra gondolunk, de nagyon sokan. A Szolnoki Szimfonikusok kapcsán is ugye beszélgettünk egy december 3-ai pesti Vigadó Béli koncertről, ahol ott lesz, hogy ne lenne ott, például egy jó kis részlet a Dió törőből, és ha már ott lesz a Dió törőből ez a részlet, akkor most árulom el, hogy azt mondja, 87 nap van hátra még karácsonyig. Úgyhogy tessék készülni, dugdosni az ajándékokat, valamiféleképpen gondoskodni a folyadékról, ha a növényekről szó, mert a szárazság az folytatódik, de jó meleg van. A vénasszonyok nyarát pedig nem én ejtem ki a számon. Szeptember 28-án, hétfőn itt, a Klasszik Nyitányban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Egyre több halottja van a tájföldi áradásoknak. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Már 8 halottja van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 21 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét és több millió ház került víz alá. Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban is marad a sok napsütés 25 fok körüli maximumokkal.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. A Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, valamint a Rákóczi úton. Torlódik a kocsisora a Pesti alsórakparton a Szabadság híd közelében. A Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Tököli úton és a Kerepesi úton befelé szakaszonként. Továbbá Csepelen a II. Rákóczi-Ferenc úton a temető közelében. A villamos pálya karbantartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-ig. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után mától a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Szintén csatornajavítás miatt kell útszűkületre számítani a 13. kerületben a Gogol utcában a Váci út közelében. Lezárták a félútpályát a 19. kerületben a Jókai utcában, az Ady Endre út és az Esze Tamás utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Szeretettel kívánok kellemes délelőttöt kedves hallgatóinak szeptember 28-án, hétfőn délelőtt, ahogy azt Háda János megígérte, folytatódik a nyitány, és tényleg folytatódik, mert hogy néhány perccel ezelőtt én itt hát vagy sapánkodtam, vagy örültem, hogy még 87, vagy már csak 87 nap van hátra karácsonyig, ezt hallgatóink fele ujjongással, másik fele zsebkendőt szorogva, mélyen magukba temetkezve sírással fogadta. Szóval itt van, ezek nagyon fontos pillanatok, amik érkeznek egy ember, egy ország, egy világ életében, és ha már itt a télnél tartunk, akkor nem mehetek amellett el, hogy a nyáron sokszor élvezhettem a Limoncello koncerteket Kalmus Felicián jó voltából, na de hát kell váltani, hát nem lehet állandóan csak az asszonynak hozni a limoncellókat, meg a mindenféle nedüket, és közben táncolni remek olasz dallamokra. Úgyhogy Felicián megígérte, hogy elindul majd a tél, illetve elindulhat végre a tél meséje, ami egy remek programsorozatot, koncertsorozatot jelent. Mindannyian szeretnénk hinni a mesékben, ez eddig oké. Amikor korábban nyújtunk majd fényt, meg előkerülnek a régi történetek, fénnyel, melegséggel, szépséggel és egymás közelségével. Szóval a tél meséje, ami egy új este, egy új koncertsorozat, adventi koncertsorozat elindul, és novembertől decemberig 11 estén az ország különböző pontjain kell életre. Az persze, hogy a csellót kapcsoljuk Felicián mellé, ez néhol karácsonyi dallamokkal idézi meg a régi ünnepeket, hol pedig a téli jeges szépségét rajzolja meg. Aztán jöhet persze a játékosság, meg a felhőtlen jókedv is. A tél meséje koncerteken egyébként Butz Magor zongoraművész lesz Felicián állandó partnere, és ezeken a koncerteken szeretnék ők megállítani az ünnep előtti rohanást, ami hát sajnos látom már most elindul. Néha járok bent a belvárosban, egyrészt ott lakom, másrészt pedig a Fashion Street-en sétálni azért. Az nem rossz dolog, de látni ezt az őrületet, hát azért aggódik az ember. Úgyhogy keressék a feliciankalmus.com weblapot, itt keressék a koncertek időpontjait, jelentkezzenek, és osszák be, hogy Esztergomba, Pécsre, Nyíregyházára, Gyömrőre, Szentendrére, Székesfehérvárra, Dunakeszire, Hódmezővásárhelyre, vagy még hová szeretnének elmenni, hogy élvezhessék a tél meséjét Kalmus Feliciántól. És mivel ő volt 2024 és 25 leggyakrabban játszott kortárs magyar zenészeit, nálunk jöjjön az egyik nagy kedvenc, a Papír Sárkány Keringő, úgyhogy Kiki vérmérséklete elő kapcsán és ennek megfelelően kezdjen el vagy keringőzni, vagy ingatni a fejét, vagy kevergetni a kávéban a természetesen abszolút egészségtelen cukrot, vagy hasonlót, és aztán készüljenek föl, hogy a Papír Sárkány Keringő után elmegyünk a Terész körútra, és természetesen a Terész körúton is majd a Terész körút 48-as számot célozzuk meg. Na, hogy a játék színről lesz szó, Mang Tamással beszélgethetek az új évadról, az új darabokról, arról, hogy Nagy Sanyi örök, meg hogy miért nem kaptunk mi azokból a süteményekből és édességekből, amikkel megünnepelték magukat és jellemezték magukat a játékszín művészei, de a sértődés helyett természetesen sok-sok érdekes darabról lesz szó. Előtte azonban tehát keringőzünk együtt amúgy Papír Sárkányosan, Kalmus Felicián jó voltából, és természetesen készüljenek föl a téli mesékre is. De ott még nem tartunk, ez még a Vénasszonyok nyara, elnézést kérek mindenkitől, de nem kell, mert hogy szeptember 28-án hétfőn ez így érdemes a Klasszik nyitányban.

0: Múzsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: És természetesen, ahogy azt megígértem, nem sokára majd a játékszínről, a Terész körút 48-ról beszélgethetünk, hogy ott milyen újdonságok várnak mindenkit, hogy miért jó, hogy van újra magazinjuk, illetve van magazinjuk, és hogy miért jó, hogy ebben a magazinban olvasható mindenféle édességgel kapcsolatos megjelölés. Tehát nagyon sokan a színház művészei közül választottak maguknak nem csillagot, hanem édességet, ami azt jelenti, hogy a kiemelkedő művészek kiemelkedő finomságokkal látnak el majd mindenkit, illetve ezt osztják meg mindenkivel. Hát én csak így, hát kora reggel van, nem illik ilyenről beszélni, de nyilván illik ilyenről beszélgetni. Tehát Csonka Andrásnak van egy ilyen karamell csúcsos desszertje, Lévai Viktória egy aranygaluska álommal lep meg mindenkit, meg magát is. Nagy Sanyira nem térek ki, mert ő mákos, amit abból a szempontból, hogy mákos varázslata van a mákos guba világából, merítve ihletett Peller Anna Málnás meglepetése, jaj, friss és játékos ízvilágot képvisel, Járai Máté pedig egy csokoládé rapszódiával lep meg mindenkit, Hernádi Judit pedig hát azt mondja, hogy marad a helyeknél, a kedvenc helyeknél, az Őrségi titka, ez a süti neve, az Őrségi tája hagyomány és a természet hangulatát idézi meg, úgyhogy a gasztronómiai különlegességek megvalósítása, meg a projekt egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy ne csupán látványban, hanem ízekben és jaj, textúrákban is megfogalmazódjék a művészek személyisége. Ez is elérhető, megmondom, egy új magazin is olvasható, úgyhogy nem sokára majd én kergetem Bank Tamás igazgató urat, és természetesen, hogyha meg lesz, akkor azzal is foglalkozunk majd, hogy milyen új darabokkal készülnek, vagy milyen új régi darabokkal készülnek. Előre szólok, lesz olyan, amit már ismerhetnek, amit már tudhatnak, és az is nagyon finom. Ja, az édességekről már beszéltem, tehát Terész körút 48. Ha valaki pedig messzebbre szeretne menni, az is megteheti, megnézheti a csillagok között, hogy melyik a legszebb, de nem választani kell, hanem megemlékezni az 1953-ban ezen a napon elhunyt Edwin Powell Hubble amerikai csillagászról. Ő ugye a Hubble űrtávcső név adója. A munkásságai közül nagyon sok dolgot nem értek, nem tudom, mi az a vörös eltolódás, meg hogy nagyobb sebességgel távolodnak, meg hogy most távolodunk, vagy nem, meg mi ez a 13 milliárd fény év, a Hubble állandó aránya is, micsoda, szóval ezeket nem tudom, viszont egy rendkívül irigylésre méltó, már-már reneszánsz emberről van szó Edwin Hubble személyében, tehát Missouri államban született Marshfieldben, és fiatalon, nem fogják elhinni, mert mindenki azt mondja, hogy hát itt mindenki csak kígyóvállú, aki nem foci meccsre jár, igenis, akkor tessék figyelni, fiatalon ez a bizonyos Edwin Hubble sport tehetségével tűnt ki, Illinois állam magasugró bajnoka volt, egy sportág, és csak kevésen múlt, hogy nem profi boxoló lett belőle. Egyébként a matematika és az asztronómia is vonzotta, de aztán az apukája odahatott, hogy Oxfordba menjen jogot tanulni. Hát mellesleg fizikát is tanult. Ilyen könnyű, hogyha az ember okos, hogyha az ember tehetséges, hogyha az ember akar, hogyha az ember magasugró bajnok, hát jó, ez utóbbi nem szükségeltetik, akkor megemlékeznek róla egy hihetetlen űrtávcsővel. Edwin Hubble az, aki 1953-ban ezen a napon hunyt el, és előtte mindent megadott nekünk, ami fényesség, szépség és ragyogás. Na, mi is ilyesmit keresünk majd nem sokára a Terész körút 48-ban, és ajánljuk a játékszín új 2026-os, 27-es évadát. Nekünk nem évadunk van, hanem délelőttünk, ez itt a Klasszik Nyitány, szeptember 28-án hétfőn.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. A Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, valamint a Rákóczi úton. Torlódik a kocsisora a Pesti alsórakparton a Szabadság híd közelében. A Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Tököli úton és a Kerepesi úton befelé szakaszonként. Továbbá Csepelen a II. Rákóczi-Ferenc úton a temető közelében. A villamos pálya karbantartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-ig. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után mától a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Szintén csatornajavítás miatt kell útszűkületre számítani a 13. kerületben a Gogol utcában a Váci út közelében. Lezárták a félútpályát a 19. kerületben a Jókai utcában, az Ady Endre út és az Esze Tamás utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt, kellemes hétkezdést kívánok a hallgatóknak. Ma egy kifejezetten friss, de ragyogó reggelre ébredhettünk. A korai órákban a hőmérsékletkezdést kívánok a hallgatóknak. Ma egy kifejezetten friss, de ragyogó reggelre ébredhettünk. A korai órákban a hőmérséklet 9

0: Premium Esterra. Gondolatok a környezetvédelem és fenntarthatóság aktualitásairól. A Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Hősies küzdelem veszi kezdetét, hiszen az év hős kutyája címre várják a jelöléseket. Nem sokáig, de hát nyilván mindenkinek a fejében van négy láb, meg egy farok, no meg némi nózi, olyan élő lényekről, akik megérnek egy-két misét. A segítő kutyák napján nyílt meg az év hős kutyája díj nevezési felülete. Előre szólok, hogy hoskutya.hu névre hallgat, és egyrészt csinálhatunk Supermant, Supergirlt vagy Superdogot, bármilyen arra érdemes egyedből, másrészt pedig akiket jelöltek, arra mi is szavazhatunk, és eldönthetjük, hogy kinek jár a csont, illetve a díj. Az én díjam, hogy beszélgethetek Kovács Tündével, az év hős kutyája verseny ötlet és két mi haszna dög rendes gazdájával.
2: A munkánk kapcsán egyedi kutyás ajándéktárgyakat készítünk, illetve kutyás rendezvényeket szervezünk a Vizslatónál, és egyre több számunkra különlegesebb ebben sikerült megismerkedni. Először terápiás kutyák, aztán volt vakvezető, de mentő kutyák is, és ahogy egyre jobban megismertük őket, illetve a mögöttük álló remek embereket, illetve szervezeteket. Úgy döbbentünk rá, hogy hiába vagyunk kutyások, mennyi mindent nem tudunk ezekről, és ahogy próbáltuk ezeket a környezetünkbe, vagy a tágabb környezetünkbe akár továbbadni, szintén azt vettük észre, hogy az embereknek nagyon nincs a köztudatban, hogy milyen hős négylábúak élnek közöttünk, és hogy mennyi mindenben segítenek, azon kívül, ami mondjuk a médiában megjelenik, hogy ha összedül egy ház valahol a világban, akkor egyértelmű, hogy kutyák keresik a sérülteket, de ezen kívül, meg talán a vakvezető kutyákon kívül nem sokan ismerik őket, és ez mozgatta meg a fantáziánkat párommal, hogy őket is, hogyha van, nem tudom, évkutyabarát helyett, de évtanára, év akármilyen díj is, akkor miért ne lehetne a négylábú ebeknek is egy ilyen megmérettetése.
1: Egy pici pszichológiát kérnék szépen, mitől hős egy kutya? Azért, mert engem szeret, az emberiséget szereti, és egy ilyen félisten, vagy egyszerűen csak úgy érzi, hogy ez a dolga. Mi mire gondolunk, mire gondoljunk, amikor a hős szót halljuk?
2: A teljes odaadásra, én nekem ez ezt jelenti, a teljes alázatra. Nekünk is van kutyánk, nagyon sok mindenkinek van kutyája. Tudjuk, hogy ő egy kis külön identitás, egy kis külön lélek, hallgat mondjuk bizonyos parancsszavakra, de azt csinál igazából, amit szeretne. És szeret is engem, de megvannak a maga igényei. És ezek a hőskutyák viszont, amikor bekapcsolnak, úgymond átkapcsolnak munkaüzemmódba, akkor mindenen felül az ember van. A saját életüket is. Tehát, hogy mi azért kétszer meggondolnánk, hogy egy rom alá bekúszunk egy

0: teljesen vadidegen emberért, egy másik fajhoz tartozó valakiért, uh-huh. és nekik ez egyértelmű, hogy pláne a segítőkutyáknak 0-24-ben kiszolgálják a gazdájukat, és örülnek neki. Hát, hogy ez nekik nem munka, nekünk számunkra ez egy munka, ők viszont teljesen alárendelik magukat az embernek.
1: Ez bennük van, vagy ki kell belőlük szedni?
0: Hát egy kiképzőt lenne jobb erről megkérdezni. Vannak erre szerintem tesztek már fiatal korban is, és látják ezt a szakemberek, hogy ki az, akiben ez megvan. Szerintem nem minden kutyusban van meg, de ez csak az én véleményem.
1: Nyilván azok tudnak a hős kutyákról, akik velük dolgoznak, de mi az én szerepem itt a hős kutyája díjnál, hiszen én is vagyok az, aki jelölhetek.
0: Így van, bárki jelölhet, hogyha ismer ilyen kutyát, és úgy érzi, hogy megérdemli az ismertséget, de az is nagyon sokat segít, hogyha erről a kezdeményezésről beszél, megosztja a közösségi médiában, majd szavaz, esetleg azt is megosztja, hogy hú, gyerekek, van egy ilyen kutyus, a gyerkőcömnek segített, vagy bármi tényleg, hogyha azt se tudja nagyon sokan, hogyha mondjuk elkóborol egy idős rokon vagy szomszéd, hogy például kutyákkal szokták megkeresetni, és ilyen sztorikkal is találkoztunk az elmúlt hétben, hogy nagyon jó, és iszonyatosan hálások egy bizonyos szervezetnek, hogy megkereste a kutyus az idős nem helyet, de nem adta tovább, tehát a faluban sem tudják mondjuk, hogy ez megtörtént, tehát hogy minél többet beszéljünk róla is, és továbbadjuk, mert hogy sokan nem tudják, ezek a szervezetek szinte csak adományból élnek. 1%-okból ezt a magánadományokból. Tehát, hogyha mi nem tudunk róluk, nem is tudunk segíteni, kevesebben lesznek ilyen hősök.
1: Folytatjuk még a beszélgetést Kovács Tündével olyan hősökről, akik nem kívül hordják az alsó neműjüket. Lehet, hogy repülni sem tudnak, de az biztos, hogy feltétel, és akár jutifalat nélkül is odaadják magukat értünk, vagyis emberekért. Akik szeretik a zenét, úgyhogy most muzsikák jönnek, aztán pedig jöhet tovább a Hero Wow.

0: Az év hős kutyája díj 2026, jaj, de komoly voltam, pedig itt csupán csak szeretetről, csupán csak odaadásról, és egyáltalán nem csupán csak önfeláldozásról van szó. Az ön az négylábú, a válaszoló kétlábú, én Kovács Tündével, az év hős kutyája verseny ötletgazdájával beszélgetek. Van még buta kérdés, ahonnan ez jött?
1: Nincs tehát, hogy, buta kérdés.
0: De hogy nem, fiúkutya, lánykutya, itt van különbség?
1: Nem tapasztaltam. Szintén nem vagyok ebben a kiképzésben szakértő, de a verseny alapján nem tapasztaltam különbséget.
0: Nyilván a jövőre kell gondolnunk, és a jövő generációjára. A hősök azok a gyerekek szemében igazán hősök. El lehet őket érni a díjjal, a programmal, a mozgalommal?
1: Én nagyon remélem, az eddigi visszajelzések alapján például a terápiás kutyáknál ez abszolút működik, mert ők szoktak óvodákba, iskolákba, speciális intézményekbe járni, és ott mondják, mutogatják, esetleg amikor megkapták az ajándék kutyakendőt, vagy bilétát, akkor arról is meséltek, hogy honnan szerezte a kis kutya, és a kihirdetés után a gratulációnál is láttam, hogy egy egész óvoda, vagy egy bizonyos csoport gratulált a kutyusnak, tehát biztos ott is ment azért a harc, hogy akkor ki kire szavazzon, és hát biztos, hogy nem tudom, a Frédire kéne, mert ő múlt héten is volt nálunk, és milyen aranyos volt. Szoktak rajzversenyek lenni ilyen intézményekben, és akkor ilyen kis köpenyes kutyákat rajzolnak, tehát szerintem minden a szemükben is hősök.
0: Versenyről beszélünk, vagy hát mozgalomról beszélünk, de hát van eredményhirdetés is, meg díjazás, és ezt hogy kell elképzelni? Első, második, harmadik, érem a nyakba, vagy csont a szájba, mit kell tudnunk?
1: Sokat gondolkodtunk, ezen még nagyon fiatal a díj, most még az első két évben úgy volt, hogy oklevelet kap az első helyezett, illetve a posztumusz is kapott, illetve egy ilyen kristály emlékplakettet, tehát igazából ez a gazdinak fontos, aki esetleg ki tudja tenni, vagy meg tudja mutatni a médiában, vagy a bármikor jövőre, hogy nekem már volt egy ilyen, tehát mondjuk rám bízhatjátok ezt a kutyát, mert ilyen eredményeket is el tudok vele érni, illetve különböző ajándékokat a felajánlott a szponzoroktól.
0: Én a hőskutya.hu weboldalt fogom folyamatosan ajánlani, ahol nem találtam meg, hogy Tündének hány és milyen kutyája van.
1: Hát nem magunkat szerettük volna előtérbe helyezni. Nekem két mentett tacskóm van. Egyéb iránt ők nem. Ők csak házi szeretett lények, és ők nem nincsenek kiképezve, de egyébként nagyon jó orrukban, úgyhogy tervezzük a jövőben a nosework. Nem verseny szinten, de mint energialekötést, azt egyébként minden kutyusnak ajánlom, aki szereti használni az órát, és onnan tovább lehet menni akár a személykeresésre is.
0: Na, ez egy fontos mondat volt, hogy nálunk is van otthon két szőrös dög, tehát aki csak úgy döglig, meg fetre, azokból is lehet hős?
1: Például valamelyik nap láttam pont az egyik híradóban, hogy majdnem bent égett egy család, ha a kutyája nem ébreszti föl őket, tehát vannak úgymond teljesen hétköznapi hősök is, és ez ilyen nem egy, meg nem kettő volt szerintem az országban, tehát szeretik annyira a gazdájukat, hogy hát most, ha csak a betörőt elijeszti, az is már valami, vagy a szomszéd macskát, mert hát minek jött el. De igen, szerintem bennük is bennük van, csak ők nem 0-24-ben művelik ezt. Nem hiába mondják a szolgálati ebekre is, hogy nyugdíjazni szokták őket, tehát hogy ezt életük végével nem lehet. Azt hiszem 9-10 éves kor körül szoktak elmenni úgymond nyugdíjba, és onnantól ők is már csak családi kutyák és fetrengelek. És nagyon szokták élvezni. Egyébként a tóra és a vizslatóra is azért szoktak jönni, hogy kicsit kikapcsoljanak, lecsatolják a hámot, és akkor lehet egy kicsit örjöngeni, de
0: az a levezetés. Kerül,
1: akkor így van, de olyan, hogyha már rajtuk van a hám, akkor megint munkaüzemmódban, és azt is ugyanolyan lelkesen csinálják. Tehát hihetetlenül csodálni valóak szerintem.
0: Nagyon szépen köszönöm az emberi, sőt a magyar nyelven elhangzó válaszokat Kovács Tündének. Simogatás közben az ő fejéből pattant ki az év hős kutyája verseny ötlete, az önök számára pedig egy rendkívül fontos feladat felkeresni a hoskutya.hu weboldalt, némi szaglászás után vagy ajánlani egy hőskutyát, vagy pedig felkészülni az oldalon megjelenő hőskutyák közötti szavazásra. Egyik sem könnyű, de sok-sok juti falat jár majd a klikkelgetésért. A Facebookon is zajlik majd a verseny, itt a rádióban pedig verseny nélkül ajándék zenével szolgálunk minden négy lábúnak.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztése sajnos búcsúval is egybe kötött, de hát valószínűleg úgy tűnik, hogy nem valószínűleg biztos, hogy az évszakra gondoltunk, amikor az útravalóval jöttünk elő. Először 7 óra után néhány perccel, aztán pedig most minden hétköznap délelőtt 3 órában várjuk tehát önöket, és minden évben, amikor a kicsik elkezdenek irodalmat tanulni, meg a nagyok újra elkezdenek irodalommal foglalkozni, akkor előjön néhány szó. Itt van az ősz, itt van újra a hagyományos, az eredeti írásmód szerint újra röviden, és aztán a második sor, hogy szép, mint mindig én nekem. Persze, hogy Petőfi Sándorról van szó. A címadó sor, a vers címe is itt van az ősz, itt van újra. A dátum, amikor íródott, 1848. november 17-e és 30-a közötti időszak. Pontosabban nem lehetett meghatározni, mert ez egy nagyon boldog időszak volt Petőfi életében. Ez volt az utolsó egyébként, az utókor tudja, amelyet megélt, és mély szimbolikus jelentőséggel is bírt számára a helyszín, ami Erdőd, ez egy hegyes lankás vidék a mai Partium területén. Egy évvel korábban ezen a vidéken vette feleségül Szentrei Júliát, itt töltötte a mézes heteit is, és nem foglalkozott se Facebookkal, se más földi hívságokkal, jó persze az nem is volt, mert egyébként 1848 késő őszén a magyar szabadságharc sorsa az egyre aggasztóbb volt, rossz hírek, katonai vereségek, de mindezen felül emelkedett, és akkor ugye megírta a fák lehulló levelének lágy neszét, hallgatva az Itt van az ősz, itt van újra című örököt. Mindenki idézi, és jól is teszi. És remélem mindenki emlékszik rá, hogy beszélgettünk arról, miszerint a Spinózában, a 24. Spinóza Fesztiválon a Barbara Streisand előadással Tóth Enikő és Gallusz Nikolett megajándékozza önöket, ezért beszélgettünk Gallusz Nikivel. Aztán pedig Szolnokra látogattunk, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar is megnyitja az idényét sok-sok főváros béli koncerttel. Tessék megkeresni ezeket a koncerteket és élvezni őket, nem csak a szolnokiakkal egyetemben. A megkereséshez pedig tudok ajánlani egy remek weboldalt, szolnokiszimfonikusok.hu. A nálunk elhangzó beszélgetésekről pedig tudok ajánlani egy Spotify oldalt, itt a Klasszik Nyitányt kell keresni. Holnap újra jelentkezünk, tessék élvezni az őszt, mert tényleg itt van újra. Minden jót, viszont hallásra, legyenek jók, és locsoljanak, locsoljanak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Egyre több halottja van a tájföldi áradásoknak. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Már 8 halottja van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 21 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét és több millió ház került víz alá. Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban is marad a sok napsütés 25 fok körüli maximumokkal.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút mosását a fővárosi közterület fenntartó ZRT minden évben kétszer, tavasszal és ősszel szokta elvégezni. Ilyenkor rendszerint 3-4 napon keresztül minden nap éjjel 11 és 12 órától hajnali 4 óráig teljes szélességében lezárják a forgalom elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1919 tavaszán húsiparosok néven alakult meg a fővárosi hentesmesterek és vágóhídi dolgozók labdarúgó csapata. Akkoriban más foglalkozások mesterségek képviselői is állítottak ki csapatokat, általában alsóbb osztályokban. Egy alkalommal a húsiparosok ékszerész pénteki bajnokit a hentesek el akarták halasztani, mert csütörtökön zajlott le a húsvéti nagy állatvásár, és ezért attól tartottak, hogy a vágások miatt nem tudnak csapatot kiállítani. 1920-ban Schlosser Imre, a korábbi legendás játékos került a csapat intézői székébe, aki 4000 koronás havi fizetése mellé napi 2 kiló hús természetbeni járandóságot is kikötött magának.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csömör egyik utcája a meglehetősen megmosolyogtató Kacérgiliszta nevet viseli. A Kacérgiliszta azonban valóban létezik. Egy trükkös horgászcsaliról van szó, amelyet a külföldön Flirt Worm, vagyis flörtölő kukac néven árusítanak. Az elnevezés arra utal, hogy a csali a vízben intenzíven tekereg, azaz a halak számára igencsak kelleti magát. Innen tehát a Kacérgiliszta elnevezés. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budakeszi határában az erdő közepén találjuk a tüdőbetegek ellátására létrejött kórházat, azaz teljes nevén az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet. A kórház ősének tekinthető a József főhercegről elnevezett tüdőbeteg katonák otthona, amely 1918-ban nyitotta meg kapuit. Akkoriban országos probléma volt a TBC elleni küzdelem, amelyben nem csak a lakosság, de a frontról hazatérő sebesült katonák is érintettek voltak. Jó 50 éven keresztül az intézet katonai fennhatóság alatt állt. A II. Világháborút követően még szovjet hadikórházként is működött. 1952-ben, mint foglalkozási rehabilitáció, megindult a műszerész képzés az intézményben. 1987-ig több mint 800 TBC-s és mozgássérült beteg szerzett itt általános műszerészok levelet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu. Következik Friedrich Chopin, Esz-dur Nocturne, Opus 9, numero 2. Zongorán közreműködik Rév Lívia.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Felfüggesztették Magyar Péter, Sezták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogát. Egyre több halottja van a tájföldi áradásoknak. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Sezták Miklós, KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát a parlament. A szavazás előtt ismét saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte Magyar Péter az országgyűléstől. A miniszterelnök szerint az ügyészség az ellene indított eljárással súlyos korrupciós ügyekről próbálja elterelni a figyelmet. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a rendkívüli ülésen. Bóka János, a legnagyobb ellenzéki párt frakció vezetője szerint Hankó Balázs koncepciós eljárás áldozata. Ritvári Bence, KDNP frakció vezető szintén politikai eljárásnak nevezte az ügyet. Bejelentette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely 4 ügyben indítanak először vizsgálatot. Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes közölte, a szervezet nyomozni fog a befolyással való üzérkedést érintő bűncselekményekben, amelyekben a gyanú szerint egy vezető politikushoz kötődő csoport azt vállalta, hogy vízumokhoz juttatja azokat, akik rajta keresztül intézik a munkavállalással kapcsolatos tartózkodási engedélyeket. A szervezet ezen kívül saját hatáskörbe vonta az önkormányzati kiadásokat, továbbá az állami vállalatokat és beruházásokat érintő korrupciós ügyeket, de az állami intézmények indokolatlan rendezvény és propaganda kiadásaival összefüggően is vizsgálatok lesznek. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Már 8 halottja van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 21 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét és több millió ház került víz alá. Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1913. júniusában indult el a taxiszolgáltatás. A leendő bérfuvarosoknak 500 koronát kellett területhasználati díjként megfizetniük, és csak egyenruhában kezdhették meg a fuvarozást. A lapok hamarosan már az első taxis tüntetésről is beszámolhattak, mivel a kocsisok alacsony fizetésért dolgoztak, és a bevételből sem részesültek. Eleinte két taxis társaság rivalizált egymással, majd ezek összeolvadtak. A Magyar Automobil Közlekedési RT a Kerepesi úton működtette telephelyét, ahol az ország első benzinkútja működött, 8 tartállyal. Ez a töltőállomás még nem szolgált ki magánkuncsaftokat, csupán a cég közel 100 autójába tankolták itt az üzemanyagot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Clark Ádám skót mérnök, a budapesti Széchenyi Láncid építésének vezetője és a budai váralagút tervezője. Emellett ő tervezte a budai városi vízmű gépházát, és vízvezetékeket is épített nálunk. A skót mérnök a városkapitány lányát, Áldási Máriát vette feleségül, és élete végéig az Áldási család Krisztina körúti házában, a mai Színház Történeti Múzeum épületében lakott. Ekkor már mindenki Clark Ádámnak hívta. Budaváros tiszteletbeli képviselővé választotta. 1866-ban halt meg Budán. Temetésekor a Lánchídon gyászlobogó lengett. Budapesten a Lánchíd és az Alagút közti tér ma Clark Ádám nevét viseli. Sírja a Fiumei úti sírkertben található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kőbányán található a Csősztorony utca. Az 1844-ben épült csősztorony egy ma is álló romantikus épület ebben a 10. kerületi utcában, amely a csőszök munkáját segítette. Az épület tetejéről jól beláthatóak voltak a környék szőlőültetvényei, amelyeket gyakran károsítottak meg a tolvajok. A csősztorony annyira fontos épület volt a maga idejében, hogy Kőbánya címerében is felbukkan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század második felében számtalan kereskedő és iparos döntött úgy, hogy budai és pesti bérlakások építésébe fekteti a pénzét. Ez 1867 után még jobban felgyorsult, hiszen óriási igény jelentkezett a különböző osztályoknak szóló, eltérő színvonalú bérlakásokra. A vízhálózat kiépítésével elég széles körben elterjedtek a komforthelyiségek is, így a gazdagok lakásaiban gardrób, öblítős WC és fürdőszoba állt rendelkezésre, a szegényebbek pedig a gangon kialakított közös helyiségeket használhatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Felfüggesztették Magyar Péter, Seszták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogát. Budapesten koncertezik jövőre Rod Stewart. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Seszták Miklós, KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát a parlament. A szavazás előtt ismét saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte Magyar Péter az országgyűléstől. A miniszterelnök szerint az ügyészség az ellene indított eljárással súlyos korrupciós ügyekről próbálja elterelni a figyelmet. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a rendkívüli ülésen. Bóka János, a legnagyobb ellenzéki párt frakció vezetője szerint Hankó Balázs koncepciós eljárás áldozata. Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az államfőjelöltjét az országgyűlés. A képviselők Szatmári Zoltánt 138 nem, 0 igen és 1 tartózkodás mellett utasították el. A köztársasági elnök egy hete jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészség osztályvezető ügyészét jelöli a pozícióra. Ezután Magyar Péter kormányfő közölte, a Tisza frakció nem támogatja Szatmárit és új aspiráns megnevezésére kérte az államfőt, ezt azonban a Sándor Palota nem teljesítette. Bejelentette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely 4 ügyben indítanak először vizsgálatot. Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes közölte, a szervezet nyomozni fog a befolyással való üzérkedést érintő bűncselekményekben, amelyekben a gyanú szerint egy vezető politikushoz kötődő csoport azt vállalta, hogy vízumokhoz juttatja azokat, akik rajta keresztül intézik a munkavállalással kapcsolatos tartózkodási engedélyeket. A szervezet ezen kívül saját hatáskörbe vonta az önkormányzati kiadásokat, továbbá az állami vállalatokat és beruházásokat érintő korrupciós ügyeket, de az állami intézmények indokolatlan rendezvény és propaganda kiadásaival összefüggően is vizsgálatok lesznek. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok, 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Budapestre is ellátogat utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. A 81 éves világsztár 6. alkalommal lép fel Magyarországon, 1969 óta van a pályán, nemrég pedig bejelentette, hogy nyári körútját követően visszavonul. Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tőzsgyökeres újpesti Halasi Olivér 8 éves volt, amikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, és lecsúszott a lépcsőről. Bal lábát amputálni kellett. Ő azonban sportoló akart lenni, és hihetetlen kitartással korának egyik legjobb úszója, majd vízilabdázója lett. Összesen 36 bajnoki címet nyert, és tagja volt a 32-ben Los Angelesben, majd 36-ban Berlinben győzedelmeskedő olimpiai vízilabda csapatnak. 1946-ban a mai napig tisztázatlan körülmények között egy rabló támadás során lelőtték. A Mozgáskorlátozottak Sportegyesületét róla keresztelték el, az újpesti sportcsarnok is Halasi nevét viseli, mely előtt mellszobra is látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A testnevelési egyetem kezdeti fő célja a testnevelő tanárképzés volt, ami a későbbiekben edzőképzéssel bővült. Később a testnevelés és a sportvilága erőteljes fejlődésének következtében új tanszékek alakultak, új tantárgyak kerültek be a képzési programba, és egyre nagyobb hangsúly helyeződött a tudományos kutatómunkára. Napjainkban az intézmény küldetései, a testkultúra társadalmilag jelentős területeinek magas szintű művelése, az ezen alapuló és a társadalom igényeinek megfelelő tudományos ismereteken nyugvó szakemberképzés, valamint a nemzet érdekeivel összhangban hozzájárulás a népegészségügy aktuális problémáinak megoldásához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cine Music. Cine Music, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kis hárshegy tetején 362 méteres tengerszint feletti magasságban található, különleges alakú fakilátó Makovec Imre tervei alapján épült. A több mint 6 méter magas építmény fából és vasból készült. Az egyedi alakú kilátó vázát egy lebetonozott vascső adja, amelyen 30 akácrönkből két egymásba fonódó csigalépcsőt alakítottak ki. A tetején kisebb teraszról szemlélhetjük a panorámát, odalent pedig az erdei pihenőt vehetjük igénybe tűzrakóhellyel, padokkal, asztalkával. Makovec Imre építész, a magyar organikus építészet megteremtője, az erdő és a természet által ihletett ember volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Őrizetbe vették Sesták Miklós KDNP-s politikust. Budapesten koncertezik jövőre Rod Stewart, folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát a parlament. A szavazás előtt ismét saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte Magyar Péter az országgyűléstől. A miniszterelnök szerint az ügyészség az ellene indított eljárással súlyos korrupciós ügyekről próbálja elterelni a figyelmet. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a rendkívüli ülésen. Bóka János, a legnagyobb ellenzéki párt frakció vezetője szerint Hankó Balázs koncepciós eljárás áldozata. Közben őrizetbe vették Sesták Miklóst a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint minisztersége idején közvetítőkön keresztül több milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az Országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, politikai egyeztetés továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Bejelentette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely 4 ügyben indítanak először vizsgálatot. Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes közölte, a szervezet nyomozni fog a befolyással való üzérkedést érintő bűncselekményekben, amelyekben a gyanú szerint egy vezető politikushoz kötődő csoport azt vállalta, hogy vízumokhoz juttatja azokat, akik rajta keresztül intézik a munkavállalással kapcsolatos tartózkodási engedélyeket. A szervezet ezen kívül saját hatáskörbe vonta az önkormányzati kiadásokat, továbbá az állami vállalatokat és beruházásokat érintő korrupciós ügyeket, de az állami intézmények indokolatlan rendezvény és propaganda kiadásaival összefüggően is vizsgálatok lesznek. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok, 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Budapestre is ellátogat utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. A 81 éves világsztár 6. alkalommal lép fel Magyarországon. 1969 óta van a pályán, nemrég pedig bejelentette, hogy nyári körútját követően visszavonul. Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Voltak időszakok, amikor egy-egy kávéház különös jelentőséget kapott az akkori magyar szellemi életben. Ilyen volt az 1880-as években a Pannónia kávéház. Ide jártak az Operaház és a Nemzeti Színház művészei, Újházi Ede, Audrey Leher és Paulai Ede. Itt rendezték évente az elhíresült színészbőrzéket is, virágvasárnaptól nagypéntekig. Meg annyi színész sors dőlt itt el, ugyanis itt találkozott az akkori Magyarország valamennyi színidirektora és intendánsa. A kávéházi asztalok mellett olyan szerződések köttettek, melyek az egész ország színházi életét meghatározták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A milleniumi újjáépítés során Budapestnek rengeteg épületfára volt szüksége. Szállításuk legolcsóbb módja az volt, hogy a kidöntött fatörzsekből tutajt készítettek, és ezeket a Dunán a városba úsztatták. Általában 8-10 tutaj úszott egymás után, lécekkel, deszkával, zsindellyel megrakva. Egy ilyen tutajcsoport tett ki egy szállítmányt. A tutajosok a fakereskedő alkalmazottai voltak. Bár a szállítás emódja olcsó volt, de kockázatos, ráadásul az átázott faanyagot még sokáig kellett szárogatni felhasználás előtt. A 19. század végére a vasúti szállítás kiszorította.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A halászbástya a régi budai várfalak helyén Sulek Frigyes tervei alapján épült 1895 és 1902 között. A neve arra utal, hogy a középkorban a várfalnak ezt a részét a halászok céhe védte. Ők azonban árujukat már a középkorban is a Mátyás templom melletti térségben lévő halpiacra vitték. De a halászok céhe nem csak a halak árusításával törődött, szükség esetén tagjai vitézül védték a bástyát az ellenséges betörés elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tököli út 61 szám alatti ház egyik ajtó nélküli erkélyén egy női szobor áll. A legenda szerint egy építészmérnök feleségét ábrázolja, aki még az első világháború idején abban a pillanatban halt meg, amikor férje halálhírét megtudta. A halálhír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazajött, felállította felesége szobrát az erkélyen, és befalasztatta a bejáratot. Az igazság azonban az, hogy eredetileg Ybl Lajos építész tervezte a házat még az első világháború előtt. A fia a párizsi Sorbon egyetemen tanult, és onnan hozta haza az erkélyen figyelő alakötletét. Ezt a díszítő elemet apja csupán egyetlen egyszer ennél a háznál alkalmazta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyuk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Őrizetbe vették Sesztek Miklós KDNP-s képviselőt, további 15 ezer család kaphat állami támogatást energiatárolóra, marad a derült idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Őrizetbe vették Sesztek Miklós KDNP-s képviselőt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter azután ment be az ügyészségre vallomást tenni, hogy az országgyűlés reggel felfüggesztette a mentelmi jogát. Sesztek Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint minisztersége idején közvetítőkön keresztül több milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. A KDNP-s politikus korábban alaptalannak nevezte a gyanút és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Az államfő elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, közölte a tárca. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az évelején indított programot, így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébih élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A jövő héten kezdődő akcióban minden Aldi, Tesco és Auchan online rendelés mellé a Nébih maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók, emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára. Idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszer dob ki évente egy 4-tagú család. Ennek több mint egy harmada azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton felvidék digitális turisztikai fejlesztését szolgáló kezdeményezés a szakmai kategória a harmadik helyezettjeként zárt. Országszerte süt a nap, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Délután 22-25 fok várható, estére 11-17 fok közé hűl le a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyasoltárok láthatók, 1800. március 8-án József Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel a 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületén. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horváth kertben a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horváth kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése a Schöpfung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd átadásakor csupán 13 méter széles volt, de a forgalmának növekedésével szükségessé vált a bővítése. A szélesítést úgy oldották meg, hogy az eredeti középső útpálya mellé két oldalt gyakorlatilag két új hidat építettek, amivel közel a kétszeresére növekedett a pálya. Mivel a pilléreket előreláthatóan a jelenlegi, teljes szélességűre alakították ki, így nem volt nehéz összekapcsolni az építményeket. A középső, azaz régi hídon zajlik a villamos forgalom, míg a két szélsőn a gépjármű, illetve a bicikli és gyalogos forgalom halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Testnevelési Egyetem intézményt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter fáradozása nyomán 1925-ben Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven nyitották meg. Majd 1945-től Magyar Testnevelési Főiskola néven működött tovább. 1975-ben az úgynevezett tudományegyetemek csoportjába sorolták, így egyetemi rangú intézménnyé vált. 1989-től a Magyar Testnevelési Egyetem elnevezést viselte. 2000 januárjától a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karaként működik. 2014. szeptember 1-ével a testnevelési és sporttudományi kar kivált a Semmelweis Egyetemből, és önálló intézményként testnevelési egyetem néven működik tovább. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten és Budán komoly köztisztasági kihívást jelentettek a piacok és a vásárok, mivel a 19. században a kereskedelem még túlnyomó részt nem üzletekben, hanem a nyílt piacokon zajlott. A piacoknak nem voltak olyan éles, egyértelmű határai sem, mint ma, ugyanis sok városi köztér vagy állandóan, vagy időszakos jelleggel, de piac térként is funkcionált. A nagy vásárok heteiben Pest belső város részei szinte egyetlen hatalmas piactérré változtak. Ahol pedig állatokat, zöldséget és gyümölcsöt árultak, hatalmas mennyiségű hulladék keletkezett. Ennek eltakarítására utcaseprőket alkalmaztak, akik sokszor büntetésüket töltő rabok voltak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Felfüggesztették a három parlamenti képviselő mentelmi jogát. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Marad a derült idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Sesták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. Az országgyűlési képviselőket érintő eljárást a legfőbb ügyész helyettese kezdeményezte. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter. Az Alkotmánybíróság korábbi elnöke az Indexnek adott interjújában a többi között azt sérelmezte, hogy az alaptörvény módosításával, a 70 éves korhatár bevezetésével szeptember 1-én idő előtt megszüntették a mandátumát. Polt Péter bírálta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is. Szerinte az új szervezet felállítása csorbítja az ügyészség 155 éves tradícióját és kizárólagos vád monopóliumát. További 15 000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, közölte a tárca. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 000 pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára, jelentette be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A támogatásból egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. Részletek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvashatók. Mintegy 150 intézmény, csak nem 550 programmal várja a látogatókat az idei múzeumok őszi fesztiváljára november 15-éig. A rendezvény sorozat megnyitóján múzeumpedagógiai díjakat is átadtak, 6 intézmény családbarát múzeum címet, 4 múzeumpedagógiai nívó díjat, további 4 pedig külön díjat kapott. A kiváló múzeumpedagógus elismerést Kerekes Dóra, a Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár vezetője vehette át. Országszerte süt a nap, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Délután 22-25 fok várható, estére 11-17 fok közé hűl le a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sport legeredményesebb olimpikonja Gerevics Aladár volt. Miskolcon kezdett sportolni, de hamarosan már a világhírű Italo Santelli olasz mester budapesti iskolájában vívhatott. 6 olimpián vett részt, összesen 7 aranyérmet szerzett. Ali bácsi még 50 évesen is olimpiát nyert Rómában. Amikor megkérdőjelezték az indulását, ő kihívta a fiatalokból álló csapatot, és mindenkit legyőzött. Hallatlan saját eredményei mellett a nevelésben is kiemelkedő volt. Tanítványai rajongtak érte. Kivételes technikája, nagyszerű fizikuma, eleganciája kiemelte még a többi remek magyar vívó közül is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkori és kora újkori fürdők személyzetét fürdősnek hívták. Ezek egyben orvosok is voltak, hasonlóan a korabeli borbélyokhoz és önálló céhekbe tömörültek. A fürdősinasok tanulmányaik végén elkészítették a remeket, azaz a vizsgamunkát. Ez rendszerint valamilyen orvosság vagy tapasz, régies nevén flastron volt. A fürdőkben a fürösztésen kívül fogat húztak, köpölyöztek, sebeket gyógyítottak. Az 1500-as évekből származó feljegyzések említenek egy Gergely nevű fürdőmestert, aki második Lajost szolgálta Felhévízen, azaz a mai második kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A monarchia idején nem csak a nyugati, hanem a keleti pályaudvaron is volt úgynevezett királyi váró, amit csak az uralkodó és kísérete vehetett igénybe. A keletiben ez nem maradt meg eredeti formájában, jelenleg teljesen átalakítva a Railjet várójaként, illetve üzleti váróteremként üzemel. Az előkelőségek természetesen a közlekedésben is kiváltságokat élveztek. A Kőbánya teherpályaudvar és Kőbánya felső közötti összekötő vágányt királyvágánynak is hívták, mert ezen jártak az udvari vonatok Pest és Gödöllő között. Gödöllőn a királyi váró külön épületben kapott helyet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heimpán Gyermekkórház Budapest 8. kerületében, a tisztviselőtelep szélén helyezkedik el. Nevét Heimpán gyermekorvosról kapta. A kórházat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely néven elhagyott gyermekek tanítására és gyógyítására 1907-ben alapították. Az intézetben fekvőbetegellátás és járóbeteg ambulancia is működött. A II. Világháborúban elárvult gyermekek ismét megtöltötték az intézményt, és az épület maga is számos kárt szenvedett. A háború után rekonstruálták, majd 1957-ben Heimpánról nevezték el. Ebben az időben már 555 ágyon ápolták, gyógyították a kisbetegeket. A gyermekszakorvos képzés később a Semmelweis Egyetem feladatává vált, de egyetemi tanszék azóta is működik a kórházban.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Meghosszabbították Szicíliában a katániai repülőtér lezárását. Marad a derült idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Az államfő elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására. Magyar Péter szerint önmagát leplezte le a legfőbb ügyészség azzal, hogy együtt kezelte a kormányfő és az Orbán kormány két volt miniszterének mentelmi ügyét. Magyar Péter úgy fogalmazott, ezzel bebizonyították, hogy kit szolgáltak az elmúlt másfél évtizedben, miközben azt hitték, hogy elfeledhetik cinkosságukat az Orbán rendszerrel. Hozzátette, a magyar embereknek joguk van ismerni az igazságszolgáltatás működését, és fontos, hogy helyreálljon a bizalom. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter. Az Alkotmánybíróság korábbi elnöke az Indexnek adott interjújában a többi között azt sérelmezte, hogy az alaptörvény módosításával, a 70 éves korhatár bevezetésével szeptember 1-én idő előtt megszüntették a mandátumát. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára, jelentette be Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A támogatásból egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. Részletek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján. Alapján olvashatók. A közös európai védelmet segítő programokat fogadtak el az uniós tagországok védelmi miniszterei Brüsszelben. Közös finanszírozással támogatják azokat a hadászati prevenciós projekteket, amelyek meghaladják az egyes tagállamok anyagi és technikai lehetőségeit, például az űr, a lég, a rakéta és a tengeri védelem területén. Az együttműködés központi eleme a kelet-európai térség védelme. Meghosszabbították Szicíliában a katániai repülőtér lezárását az Etnából felemelkedő hamufelhő miatt. Így mai félig nem indít és nem fogad járatokat Olaszország 5. legnagyobb repülőtere. Európa legaktívabb vulkánja augusztus eleje óta folyamatosan működik, Katánia repülőterét azóta már több alkalommal le kellett zárni. Országszerte süt a nap, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél, délután 22-25, este 11-17 fok várható, hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.

Kellemes délutánt, szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket szeptember utolsó napjaiban járunk, hát szeptember 28-án pontosan, nézzük, hogy ma délután kik lesznek a vendégeink. Hamarosan az Impresszió rovatban Lendvai Györgyöt hallhatják, a MÁV Szimfonikusok ügyvezető igazgatóját. Bartók Bőröngye címmel ünnepi hangverseny lesz a Zenevilágnapja alkalmából, erről beszélgetünk majd. Aztán 5 és 6 óra között eljön hozzánk Kádár András, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkára, és Teknős Zsuzsanna, a Jane Goodall Intézet titkára. Okok a reményre címmel lesz a világ első Jane Goodall fesztiválja szombaton a Marcibányi téri művelődési központban. Erről beszélgetünk majd. Most pedig jöjjön egy kis nyári hangulat, tehát ránk fér, tekintve, hogy már ősz van. Azért azt még nem mondanám, hogy tél, addig még ne szaladjunk el, de minden esetre a nyárnak vége, azonban zenében korán sincs így, hiszen Vivaldi 4 évszakciklusából következik a nyár 3. tétele itt az Intermezzóban.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Lendvai György, a MÁV Szimfonikusok ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
1: Bartók Bőröngye címmel ünnepi hangverseny lesz a Zenevilágnapja alkalmából a Zeneakadémia nagytermében. Mivel készülnek?
2: Magyar műsorral, Liszt léprelügyével kezdünk. Ez az egyik bérletsorozatunknak a megnyitó koncertje. Utána Bartók harmadik zongora versenye lesz a kiváló Fehérvári Zoltán zongoraművésszel, és utána a második fél időben Bartók koncertóját fogjuk előadni, az est karmestere pedig Scott Yu, amerikai karmester és hegedűművész.
1: Hogyan állították össze a programot?
2: A program összeállításánál az volt a döntő, hogy megkeresett bennünket Scott Yu, aki nem csak karmester és hegedűművész, hanem a amerikai köztévének és a közrádiónak is munkatársa, és van neki egy sorozata a köztelevízióban, Now Hear This, ez a címe a műsorának, amely tulajdonképpen zeneszerzők portréját vázolja föl egy-egy város kapcsán. Tehát például, amikor Vivaldiról volt, azt Velencében forgatták, és Bartókról szeretett volna egy filmet csinálni, és ennek apropóján hívtuk meg őt erre a koncertre, és a film az tulajdonképpen Bartók Béláról és Budapestről fog szólni, nyilván azokkal a helyszínekkel, ahol Bartók megfordult, ahol tanult, ami kötődik Bartókhoz, és az egész film a koncert köré lesz tulajdonképpen felépítve, úgyhogy beleforgatnak a próbákba, elmennek a Bartókházba, nyilván akkor a Zenetudományi Intézetben, de és a film rendezője már volt itt a nyáron, akkor ezeket a helyszíneket végiglátogatta, azokat is, akikkel interjút szeretnének készíteni, illetve akik szerepelni fognak a filmben. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy tulajdonképpen az amerikai közönséget, zeneszeretőket úgy fogják megismertetni Bartók Bélával és Budapesttel, hogy közben a mi zenekarunk ennek a filmnek a főszereplője.
1: Hát itt a nemzetközi figyelem találkozik a történelmi tradícióval.
2: Igen, és a rendező miért kapott egy új ötletet is egy másik film forgatásához, mert amikor megtudta, hogy a MÁV zenekar az tulajdonképpen egy vasúti zenekar, vagy még most is kötődik a vasúthoz, és hogy milyen történelme van ennek a zenekarnak, hogy saját vonat szerelvénye volt, az roppantul felkeltette az érdeklődését, és azt mondta, hogy Amerikában a sztori a legfontosabb, és ez a sztori, ez fantasztikus.
1: És mit lehet tudni a készülő alkotásról, vagy ez még csak a fejekben kezd lassan körvonalazódni?
2: A rendezőnek gondolom már van egy kész koncepciója, én megnéztem egy-két részt ebből a sorozatból, és akkor úgy indul vagy nem feltétlenül úgy indul, de szóval szól a városról, nyilván Zeneakadémiáról fognak szép képeket, akkor bemutatják Bartók életét, levelezését, szóval ez igazából egy Bartók életéről szóló film lesz, budapesti helyszínnel és ezzel a koncerttel.
1: Bartók életéről szóló film a MÁV Szimfonikus Zenekarral az amerikai televíziózás fókuszában. Ez így szép?
2: Igen.
1: Pénteken lesz tehát az ünnepi hangverseny, kívánom, hogy legyen varázslatos ez az esemény, és ünnepeljenek. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Lendvai György, a MÁV Szimfonikusok ügyvezető igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
2: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónak. Térségünkben csodálatos kora őszi hangulatban telik a nap utolsó harmada, a délutáni csúcsérték elérte a 24 Celsius fokot, és a naplemente közelettével is kellemes 19 fok körüli, igazi sétára csábító időben lehet részünk. A réteges öltözet továbbra is jó szolgálatot tesz, a napsütésben elég egy könnyű pulóver, de az árnyékos utcákon már elkél a kis kabát. Az égen egyetlen felhő sem zavarja a búcsúzó napsugarakat, és az észak-keleti szél is mérsékelt marad. Élvezzék a kellemes estét!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő kedden először lép fel Magyarországon az amerikai Lake Street Dive, amely több mint 20 éves pályafutása után érkezik a Dürer kertbe. A zenekar nehezen sorolható egyetlen műfajba, dalaiban a soul, a folk, a jazz, a klasszikus pop, az R&B és a funk hatásai egyaránt megjelennek. Legutóbbi Good Together című nagylemezük 2024-ben jelent meg, és Grammy jelölést kapott. Az album középpontjában a közösség, az együttzenélés öröme és a felszabadultság áll, miközben olyan témák is megjelennek rajta, mint a technológiai fejlődés vagy a modern élet elszigetelő hatása. A Lake Street Dive első budapesti koncertjén jövő kedden a Dürer kertben mutatja meg azt a sokszínű, könnyed és energikus zenei világot, amely az elmúlt két évtizedben a védjegyévé vált. Szombaton rendhagyó koncerttel ünnepli a zenevilágnapját a fővárosi nagycirkusz, ahol ezúttal a cirkuszi produkciókat rendszerint kísérő zenekar kerül a poront középpontjába. Az Életünk zenéje című esten a klasszikus cirkuszi muzsikától a filmzenéken és műzikeleken át a jazzig, a rockig és a modern slágerekig számos műfaj megszólal. A fővárosi nagycirkusz zenekarának szólistái mellett meghívott muzsikusok és énekesek, köztük Szomor György, Fazekas Eszter, Nádasi Vera és Varga Dávid is közreműködnek. A koncerten a zene mellett artista produkciók és a fővárosi nagycirkusz balettkarának koreográfiái is helyet kapnak. Ezen az esten a cirkuszban megszokott szerepek felcserélődnek. Ezúttal a zenekar lép ki a háttérből, miközben az artisták és a táncosok kapcsolódnak a muzsikához. Három különleges programon is találkozhat a közönség Tóth Viktor szaxofonművésszel, aki koncertjeivel és előadásával a jazz világát hozza közelebb a hallgatókhoz. A Fonóban ad a héten Coltrane emlékkoncertet, pénteken a Jedermannban folytatódik a tisztelgés John Coltrane zenei és szellemi öröksége előtt, jövő csütörtökön pedig a Dísztér de la Motte palotában könnyen érthető jazz címmel tart koncertbeszélgetést Tóth Viktor. Ezen az estén élő szaxofonjátékkal, zenei példákkal és történetekkel mutatja meg, hogy hogyan érdemes hallgatni a jazzt, és mi történik akkor, amikor a muzsikusok improvizálni kezdenek. Az események egyszerre tisztelegnek a jazz egyik legnagyobb alakja előtt, és kínálnak lehetőséget arra, hogy a műfajjal még csak ismerkedő közönség is közelebb kerüljön a jazzhez. Jó szórakozást kívánunk!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják. Rekordnézettséggel és komoly nemzetközi érdeklődés mellett zárult a 6. Elszínház Fesztivál, Magyarország egyetlen, teljes egészében online térben megrendezett színházi seregszemléje. A szeptember 18-a és 27-e között zajló fesztivál 10 estéjén 16 színház és társulat összesen 17 produkcióját láthatta a közönség. Az előadásokat 5 kontinens 25 országából követték, a nézők pedig maguk is szavazhattak kedvenceikre. A szakmai zsűri fődíját a legjobb online adaptációnak járó elismerést a Stúdió K Színház Néró, a Semmi nem a tied, csak a minden című produkciója kapta. A legjobb női szereplő Nagybakonyi Boglárka lett a Gyévuskában nyújtott alakításáért, a legjobb férfi főszereplő díját pedig Krisztik Csaba érdemelte ki a Vojcek főszerepéért. A legjobb látványdíját a BP-sz Kizó és a Trafó Fukuyama után című előadása nyerte el. A szakmai zsűri Kerekes Éva és Mucsi Zoltán, valamint Nagypál Gábor és Fodor Tamás páros játékát is külön díjjal ismerte el. A közönség kedvence az Ördögkatlan és a Szkéné Színház Elem, Lemerülő Játék című produkciója lett. A fesztiválhoz idén is több partner kapcsolódott külön díjakkal, köztük a Papagéno és a Klasszik Rádió. A Klasszik Rádióban a fesztivál ideje alatt számos beszélgetésben találkozhattak a hallgatók a versenyprogram alkotóival, így az előadások háttere és megszületésük története is jóval közelebb kerülhetett a közönséghez. A Papagéno és a Klasszik Rádió külön díját a Radnóti Színház Istentelen Ifjúság, illetve a Miskolci Nemzeti Színház a Kétfejű Fenevad című előadása érdemelte ki. Gratulálunk! A díjakat november 12-én ünnepélyes keretek között adják át a Stúdió K Színházban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Őrizetbe vették Sesztrák Miklós KDNP-s képviselőt, meghalt Székely Gábor, a magyar zsidó közélet meghatározó alakja. Marad a derült idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Sesztrák Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. Az országgyűlési képviselőket érintő eljárást a legfőbb ügyész helyettese kezdeményezte. Magyar Péter esetében lopás, Hankó Balázsnál hűtlen kezelés, Sesztrák Miklósnál pedig hivatali vesztegetés gyanúja miatt. A parlament a délelőtti rendkívüli ülésen döntött az ügyekben. Magyar Péter szerint önmagát leplezte le a legfőbb ügyészség azzal, hogy együtt kezelte a kormányfő és az Orbán kormány két volt miniszterének mentelmi ügyét. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában úgy fogalmazott, ezzel bebizonyították, hogy kit szolgáltak az elmúlt másfél évtizedben, miközben azt hitték, hogy elfedhetik cinkosságukat az Orbán rendszerrel. Őrizetbe vették Sesztrák Miklós KDNP-s képviselőt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter azután ment be az ügyészségre vallomást tenni, hogy az országgyűlés reggel felfüggesztette a mentelmi jogát. Sesztrák Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A KDNP-s politikus korábban tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Sem egyéni haszonszerzésre, sem pedig kiváltságokra nem használható fel a közhatalom egy demokratikus jogállamban. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője. Unger Anna úgy fogalmazott, a NER rendszer visszaéléseinek egyik tipikus ügye volt az úgynevezett vízumbiznisz, amelyben a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos politikai visszaéléseket vizsgálják. Hangsúlyozta, az első négy ügy kiválasztásánál nem volt szempont, hogy azok a volt kormányfőhöz kötődjenek, a mérlegelés szakmai kritériumok szerint történt. Elmondta azt is, hogy várhatóan szerdán kezdeményezik Sesztrák Miklós KDNP-s képviselő előzetes letartóztatását. Meghalt Székely Gábor, a magyar zsidó közélet meghatározó alakja. A rendszerváltás utáni első önkormányzati ciklusban Budapest főpolgármester helyetteseként dolgozott. Később több szervezet, például a Holokauszt közalapítvány, valamint a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöki feladatait is ellátta. Pályafutása utolsó szakaszában az újjáéledő egri zsidó hitközséget vezette. Székely Gábor 79 éves volt. Országszerte süt a nap, délután 22-25, este 11-17 fok várható, hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó napot kívánok! Akadozik a haladás a fővárosban a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Körvasútsori felüljárótól továbbá a Rákóczi hídon, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi híd felhajtójáig, illetve a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a bevásárlóközpontnál. Szintén csak lassan tudnak előre jutni a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, és egybefügg a sor változatlanul a budai alsórakparton észak felé a Szabadsághídnál, míg a pesti alsórakparton déli irányban a Szent István parktól a Lánchídig. Telített a Károly körút is az Asztória előtt, a Rákóczi út pedig a Blahalújza tér és az Asztória között mindkét irányban. A 18. kerületben lezárták a Margó-Tivadar utcát a Cifra-György utca és a Kelen utca között rendezvény miatt várhatóan ma délután fél ötig. Útszűkületen kell áthajtani mától, a Gogol utcában, a Váci út közelében csatornajavítás miatt, illetve a Pannonia utcában is a Katona József utca után, ott a gázvezetéket javítják. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok! Üdvözlöm Önöket! Ma van szeptember 28-a, még néhány nap, és véget ér ez a hónap, ez az első igazi őszi hónap. Nézzük, hogy mi minden ad okot a reményre. Tényleg ez egy fesztivál címe, Okok a reményre. Jane Goodall Fesztivál lesz Magyarországon szombaton a Marcibányi téri művelődési központban. Erről beszélgetünk nem sokára Kádár Andrással, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkárával, és Teknyő Zsuzsannával, az intézet titkárával. Dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg ez a fesztivál, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünnepli és viszi tovább. Most pedig az Intermezzóban Handel G-dur koncerto grosszójának második tétele következik a budapesti vonósok előadásában.

0: Ez az Intermezzo szombaton a Marcibányi téri művelődési központban rendezik meg a világ első Jane Goodall fesztiválját. A stúdióban Kádár András, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkára, és Teknyős Zsuzsanna, a Jane Goodall Intézet titkára. Szervusztok! Örülök, hogy eljöttetek!
1: Szia, és üdvözöljük a hallgatókat is!
2: Szia, üdvözlünk mindenkit!
0: Mit szimbolizál ez a fesztivál? Mit helyeztetek a középpontba?
2: Hát akkor mondom én, mert én foglalkozom többet most ezzel a fesztivállal, úgymond én vagyok a főszervező, de mindnyájan dolgozunk egyébként rajta, tehát mi egy elég pici intézet vagyunk, hárman dolgozunk, meg egy háromtagú elnökségünk van, tehát így kell elképzelni, hogy mit csinálunk így mindent. Hát a fesztiválnak az a címe, hogy Okok a reményre, és hát úgy indult az egész, hogy hát Jane Goodallt szerettük volna meghívni személyesen. Körülbelül egy évvel ezelőtt még úgy gondoltuk, hogy ez lehetséges lesz. Ugye 300 napot utazott évente a világba, turnézott folyamatosan, és többször járt nálunk is, a magyarországi látogatásait is mi szerveztük, és hát tavaly nem tudott jönni, nem tudta beiktatni, és ez idénre volt tervbe véve. Hát ugye ő sajnos elhunyt október 1-én, és hát így a nagy gyász, meg tehát mi le voltunk tényleg így sokkolva. És akkor utána, amikor így ebből kikeveredtünk, akkor ugye hát tettük ugye a napi dolgainkat, meg hogy nekünk muszáj folytatni ezt az utat, amit ő már elkezdett, kitaposolt, tehát nem lehet az, most ő elhunyt, és akkor mi most így megállunk, és nem dolgozunk tovább. És akkor így menet közben meg elkezdett bennünk körvonalazódni, hogy valahogy az ő örökségét, az, hogy mi tovább visszük, szeretnénk megmutatni, hogy hogy még mi itt vagyunk, és dolgozunk, és így megünnepelni valamilyen formában azt, amit ő ránk hagyott. Tehát így nem egy ilyen gyászszertartást szerettünk volna, meg nem is egy ilyen nagyon-nagyon zöld fesztivált, amellett, hogy zöld lesz, meg a természetvédelem az nyilván fókuszban van, hanem egy ilyen, inkább ilyen érezd jól magad fesztivált. Tehát így ez volt az első gondolatunk, hogy ez legyen, és akkor utána már ugye jött, hogy Jane személyisége legyen a központi témája ennek, és hát ő, mivel hogy egy ilyen nagyon színes, sokszínű egyéniség volt, ugye mi intézetünk is, hogyha valaki megnézi, nagyon sok felől lehet hozzánk kapcsolódni, meg sok mindennel foglalkozunk, meg a fesztivál programját is, hogyha esetleg megnézitek, hogy ez most hogy jön ide, ez a program, meg az a program, hát úgy, hogy mindegyik természet közeli, tehát hogyha megnézik, vagy meghallgatják ezeket, akkor rá fognak jönni, hogy ez hogy kapcsolódhat Jane-hez. Az összes előadót ismerjük egyébként személyesen, tudjuk, hogy ez saját területükön ők nagyon szuperek, nagyon jó szakemberek, és majdnem mindegyikük ismerte Jane személyesen, és ez a Jane hatás, ez tükröződik az ő egész életfelfogásukba, meg a munkájukba is, tehát így válogattuk igazából így össze a programot, és akkor a fő irányvonal pedig az okok a reményre, amit Jane-nek volt négy oka a reményre, és de akkor ezen a nyomon indultunk el. Úgyhogy ez így kezdődött.
0: Tehát valahol az ő szellemiségét viszitek tovább ezen a fesztiválon is, ha jól értem.
1: Igen, illetve hát ugye egy nemzetközi szervezet vagyunk, 30 Jane Goodall intézet van a világon, és mindegyik tovább viszi az örökségét, ez tulajdonképpen mikor találkozunk, illetve vannak online találkozóink is, akkor úgy beszélünk egymásról, hogy a Jane Goodall család. Tehát mindig összetartunk, segítjük egymást, és támogatjuk is egymást, akár programokba, akár ötletekkel.
0: És ez a család, ez egyre nő? Egyre többen vagytok? Hát persze. Nem?
1: Igen, hát 1977-ben alapította Jane a Jane Goodall intézetet Amerikába, és az volt az első intézet, és azóta nőtt olyan nagyra, hogy már 30 intézet van, és a Rutzenschutz környezeti nevelési program pedig, ami az ifjúságot szólítja meg, a cselekvő reményről szól, az pedig több mint 75 országban működik.
0: És a különböző intézetek milyen kapcsolatban vannak egymással?
1: Hát ez van egy online kapcsolat, illetve most éppen ma elmaradt egy globál meeting, ami azt hittük, hogy lesz, de végül elmaradt. És akkor ez így,
0: ide a rádióba.
1: Ez így havonta van mindig megbeszélés, illetve ha vannak olyan projektek, amit nemzetközileg összefonódnak, mint mondjuk a mobiltelefon visszagyűjtő kampány, ez a Mobile Recycling Day-hez kapcsolódik, nálunk passzolt vissza tesó a neve. Ebbe az oktatási anyagokat például megosztjuk egymással, persze így mindenki a saját nyelvén, azt le kell fordítani, és akkor megnézzük, hogy tudjuk beilleszteni a működésünkbe.
2: Igazából van egy ilyen irányelv, ami alapján működni kell az intézeteknek, de hogy mindenki a helyi dolgokat csinálja. Tehát nem is tudom, hogy mondjam el, mert a Magyar Intézet egyébként 20 éves most, és eltés biológus hallgatók alapították, mert őket is így elérte a Jane hatást, tehát a Jane Goodall iránti tiszteletből. Tehát igazából bárki alapíthat, úgymond, tehát bármelyik ország, most azt hiszem 27 intézet van, azt jól mondom?
1: 30.
2: Világszerűen most már 30 van, jó? Tehát, hogy így, na, tehát ez is így mindig változik. Tehát bárki alapíthat, tehát úgymond nem függünk úgymond a központi intézettől, tehát hogyha így erre irányult volna a kérdés, viszont kapcsolódunk egymáshoz, kapcsolatunk van egymással, tehát bármikor egymástól akár ötleteket is vehetünk el, de például ez a fesztivál, ez ilyen teljesen saját, tehát nem mondják ezt, hogy te ezt nem csinálhatod, mert hogy ez beleillik ugye a Jane Goodall intézetnek a filozófiájába.
0: Ahhoz képest egész furcsa, hogy ez az első, hogy eddig nem volt.
2: Hát mert eddig volt nekünk Jane.
0: Ez az. Na jó, de hát számítottatok rá, tehát erről volt szó, hogy esetleg még ő is el tud jönni idén, ez volt.
2: Igen, hát az egy más jellegű rendezvény szokott lenni, ugye, mert amikor ő jött, akkor ugye volt egyszer egy olyan program, amit ő nyújtott nekünk meg a hallgatóságnak, viszont ott ugye ő volt a fő előadó, tehát ez nem ilyen fesztivál jellegű, bár fesztiválra is hoztuk már el, mert nem tudom, hogy ezt tudod, de fesztiválon is szerepel, csak az nem a saját fesztiválunk volt, és neki is kellett programokat szervezzünk, illetve a környezeti nevelési csoportoknak, tehát ez egy ilyen teljesen más jellegű dolog volt, amikor ő még élt, és őt hoztuk ide.
0: Szinte napra pontos a halálának az első éves évfordulója, hiszen október 1-én hunyt el tavaly.
2: Igen.
0: Ez a rendezvény pedig most szombaton lesz majd. Jövünk
2: vissza. Igen, ezt így terveztük.
0: Mondj csak még.
1: Igen, annyi, hogy összekapcsolódnak a családok, a Jane Goodall intézetek, és most mindenhol van valamilyen Jane Goodall emlékest, vagy hát találkozó.
2: Ilyen aktivitások
1: tehát
2: vannak.
1: Tehát úgy emlékszik rá mindenki, egy emlékezik rá mindenki.
0: És viszi tovább, viszitek tovább.
2: Hát ez igen, igen.
0: Köszönöm, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kádár András, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkára, és Teknő Zsuzsanna, az intézet titkára, munkatársa, nem is tudom, az előbb azt mondta Zsuzsa, hogy voltak éppen itt mindenki titkár, meg mindenki munkatárs, tehát hogy nincsenek olyan nagy jelentősége. Okok a reményre címmel lesz Jane Goodall Fesztivál hamarosan Budapesten, a Marcibányi téri művelődési központban, de mielőtt rátérnénk a programra arra, hogy mivel készültetek, kérlek szépen mondjátok el, hogy mi az a négy ok, ami a reménységre ad okot Jane Goodall szerint?
1: Hát Jane Goodallnak egyébként a legutóbb megjelent, magyar nyelven megjelent könyve, az a reménykönyve, amit egyébként nálunk is be lehet szerezni, és akkor ebben nagyon jó, tehát ez a könyv is erre épül, és akkor nekünk ez volt a fesztivál kiinduló gondolata is, és akkor elmondom, hogy mi ez a négy ok. A bámulatos emberi értelem, a természet szívossága, a fiatalság ereje, és a tántoríthatatlan emberi lélek. Hát ez az a négy ok, amire az ő filozófiája, a cselekvő remény, tehát minden így erre épül, és ezek az előadások is egyébként, meg a mi munkánk is, meg minket is ez inspirál tulajdonképpen így ez a négy dolog, szerintem folyamatosan.
0: Hogyan épül be ez a négy ok? Ugye, mert négy okról van szó a fesztivál programjába.
1: Hát melyikkel kezdjük? A bámulatos emberi értelem. Hát most így... Tehát az előadásoknak a témáját lehetne egyébként így taglalni, tehát mondjuk például a tudomány, lesz olyan, aki fiatal, és azt mutatja meg tehát a fiataloknak az erejét, hogy az a cselekvés, tehát hogy a fiatalokban is van erő, meg energia, meg hogy ők is szeretnének cselekedni. A tántoríthatatlan emberi lélek azokról a sztorikról szól, hogy például az erőforrásainkat hogy tudjuk magunkban megtalálni, és így újra erőre kapni. Tehát így kell ezeket elképzelni, tehát így egy kicsit ilyen átvitt értelemben mindegyikben benne van valahogy ez a négy ok. A reményre. Hát van még egy ötödik egyébként, amit most így nem tudunk bemutatni, mert amikor volt a Covid, akkor a Jane hozzátett még egyet, az pedig a közösségi médiának az ereje volt, hogyha jól használjuk, mert hogy ezt így annyira, tehát ő élőbe szeretett inkább így előadni, turnézni, szólni az emberekhez, meg hatást gyakorolni, inspirálni, viszont akkor ugye nem mehetett sehova, bezárták a házába, és akkor így rájött, hogy így onnan is tud szólni rengeteg emberhez, és akkor így ez az ötödik, de majd a jövő évi fesztiválunkban lehet, hogy ez is be fog kerülni. Meg igazából így az inspiráció, tehát így nekünk a saját munkánkban is ez így nagyon fontos. Tehát Jane, ugye, hogy minket inspirált, így tovább inspirálni az embereket a cselekvésre. Hát a másik az ugye a cselekvő remény, tehát őt úgy is hívták, nagyon sok titulusa volt, de ami ugye a legfontosabb, meg szerintem a legjobban, ahogy ismerték ő, a cselekvő reménynek a nagykövete, a szószólója volt, és hogy mit jelent ez a cselekvő remény. Tehát mi ezt próbáljuk így átadni, meg megértetni.
0: Mit jelent az emberek? Cselekvőremény?
1: Hát akkor ezt is felolvasom a könyvéből, a saját szavaival szeretném és akkor mondani.
0: Ti mindig egyszerre beszéltek?
1: Szóval alig, hanem ez a leggyakoribb kérdés felém. Komolyan hiszi, hogy van remény a világunk számára, hogy gyerekeink és unokáink jövője nem reménytelen? És én a legőszintébben felelhetem, hogy igen. Hiszem, hogy van még egy időablak, hogy elkezdjük begyógyítani a bolygónak okozott sebeket, de ez az ablak hamarosan bezárul. Ha számít nekünk a gyerekeink és az ő gyerekeik jövője, ha számít nekünk a természet megóvása, össze kell fognunk és cselekednünk kell. Most azonnal, míg nem késő. Mi ez a remény, amelyben kitartóan hiszek, amely az igaz ügyért való küzdelem folytatására ösztönöz. Mit jelent nekem igazából a remény? A remény fogalmát gyakran félreértelmezik, az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy a remény passzív vágyakozás, semmi több. Csak bíznom kell abban, hogy valami megtörténik, de nem teszek érte semmit. Ez épp ellentéte az igazi reménynek, amely tetteket és elkötelezettséget követel. Sokan tudják, hogy milyen szörnyű állapotban van a bolygónk, de nem cselekszenek, mert tehetetlennek, reményvesztettnek érzik magukat. Az emberek tettei, bármilyen csekélynek tűnnek is, igazi fordulatot idézhetnek elő. Etikus megnyilvánulások ezreinek halmazati hatása révén megmenekülhet, sőt jobbá válhat a világ a jövő generációi számára. Különben minek törné magát az ember, ha igazából nem reméli, hogy ez számít? Hát én, és ez alapján dolgozunk mi is, úgyhogy ezt a reményt, amit Jane nekünk adott, mi ezt próbáljuk átvinni, tehát ez a cselekvő remény.
0: Ez gyönyörű, mert a reménységben, pláne a cselekvő reményben ott van az optimizmus. Az, hogy van esély, az, hogy van hatásunk a dolgokra.
1: Igen.
2: Igen, ez a, hát Jane-nek ez a leghíresebb mondása, hogy minden egyes apró cselekedet számít, minden egyes ember tehet azért, hogy jobb legyen a világ, minden egyes nap és minden egyes percben. És ezt kéne valahogy az embereknek tudatosítaniuk magukban, hogy igazából bármilyen választás, bármilyen vásárlással hatással van a bolygóra, vagy akár egy másik földrészen élő emberre, vagy közösségre, vagy állatfajra, vagy élőlényre. Igazából mi magunk választjuk meg azt, hogy mit szeretnénk segíteni. Most mondjuk így nem muszáj nekünk a csimpánzokat figyelembe vennünk minden egyes nap, hanem ami nekünk számít, azért kell kiállnunk, küzdenünk, és akkor tudjuk megváltoztatni azt, ami nekünk nem tetszik.
0: Mert ha mindenki hozzáteszi a magáét a hétköznapi élet során, akkor azzal már tett egy lépést, ugye? Igen. Tehát, összeadódnak. Hogy akár komposztált, igen, tehát, hogy valóban igen, a fenntarthatóságra gondolt, lekapcsoljuk a villanyt, tehát annyi apróságot tehetünk meg, amire talán így nem is gondolunk.
1: Igen, igen. Tehát tényleg, hogy ez a minden mindennel összefügg, és minden összeadódik, és minden csepp a tengerbe számít, mert a tenger az cseppekből áll össze, ezt is mondta sokszor, de tehát ezt így kell elképzelni. Én szerintem azért, tehát a fesztiválra, hogyha így visszatérünk, ott is a programok például így ez alapján mindegyik így kötődik, ez a, tehát a konkrét cselekvés is lesz benne, hogy mit tudunk tenni.
0: Akkor erre rátérünk hamarosan, jövünk vissza. Vendégem Teknyős Zsuzsanna, a Jane Goodall Intézet titkára, és Kádár János az intézet.
1: Kádár András.
0: Főtitkára, bocsánat, Kádár
1: András.
0: András, mit mondtam?
1: János.
0: Ja, ne haragudj, jó. És Kádár András, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkára.
3: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Lassú az előrejutás a fővárosban, a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, illetve az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon is mindkét irányban, a Műegyetem rakparton. A befelé vezető sávokban, a budai alsó rakparton pedig a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig. Egybefügg a sor a pesti alsó rakparton is, a Margit hídtól a Lánc hídig, illetve akadozik az előrejutás a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton pedig a Blahalújza tér és az Asztória között mindkét irányban. Nehéz az előrejutás a 10-es főút kivezető szakaszán az Óbudai temetőtől, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasútsori felüljárótól, a 6-os főúton kifelé az M0-as csomópontnál, illetve erős a forgalom a Ferihegyi repülőtérre vezető úton is kifelé a bevásárlóközpontnál, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi hídon mindkét irányban, a Dombóvári úton pedig a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig. Varga Etele, BKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
6: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónak. Térségünkben csodálatos, kora őszi hangulatban telik a nap utolsó harmada, a délutáni csúcsérték elérte a 24 Celsius fokot, és a naplemente közelettével is kellemes 19 fok körüli, igazi sétára csábító időben lehet részünk. A réteges öltözet továbbra is jó szolgálatot tesz, a napsütésben elég egy könnyű pulóver, de az árnyékos utcákon már elkél a kis kabát. Az égen egyetlen felhő sem zavarja a búcsúzó napsugarakat, és az észak-keleti szél is mérsékelt marad. Élvezzék a kellemes estét!

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kádár András, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkára és Teknyő Zsuzsanna, az intézet titkára. Ugye a hétvégi szombati rendezvényről beszélgetünk, az első Jane Goodall fesztiválról, amelyen hát az eredeti szándékotok szerint itt lett volna ő maga, Jane is. Tavaly október 1-én hunyt el. Milyen volt ő? Milyen volt az ő személyisége? Hogyan emlékeztek rá?
1: Hát ő nagyon szelíd volt, és határozott, és nyitott, és ez, ami a jellemzi a Jane Goodall intézetet is, ez az aktív figyelem, hogy neki mindenki fontos volt, illetve nekünk is, akivel beszélünk, vagy aki éppen el akarja mondani a saját projektjét, vagy gondolatait, arra teljesen oda tudott figyelni, és meghallgatott mindenkit, illetve ami így nekem is én nagyon hihetetlen volt, amikor ide látogatott Magyarországra, akkor a segítőknek, illetve önkénteseknek, bárkinek, aki támogató volt, kézzel levelet írt Magyarországra, akkor a segítőknek, illetve önkénteseknek, bárkinek, aki támogató

0: Tényleg az, hogy nagyon közvetlen volt, és nagyon hiteles, tehát én ezt mindig el szoktam mondani, hogy elég sok olyan szakemberről lehet hallani, hogy ő valamit közvetít a világ felé, aztán meg teljesen másmilyen emberileg, de Jane ez tényleg olyan volt, tehát ő tényleg lekapcsolta a villanyt, kihúzta a hűtőt, nem tudom, tehát hogy amit ő közvetített, az ő maga volt tulajdonképpen, és ezért is sokszor kérdezték tőle már, amikor így idősebb volt, hát, hogy mi lesz utána. Tehát, hogy ki lesz utána, hát ő is mondta, hogy hát nincs másik Jane Goodall nyilván, tehát hogy a munka az folytatódik, mint ahogy mi is folytatjuk, de hogy tehát őt nem lehet behelyettesíteni senkivel, és nagyon szuggesztív volt szerintem, tehát aki látta így élőbe előadni, de még hogyha akár a könyvét olvassuk, vagy nem tudom, így megnézzük utólag egy előadását vagy filmjét, akkor szerintem így behúz, szóval így hatást tudott így gyakorolni az emberre.
1: És mivel foglalkoztok? Mivel foglalkozik az intézet akkor, amikor éppen nem egy fesztiválra készül?
2: Hát országosan előadásokat tartunk tanintézményekbe, óvodáktól kezdve, vagyis bölcsödéktől kezdve. Ott a pedagógusoknak a óvodákba, illetve iskolákba, egyetemeken tartunk előadásokat, cégeknél, csapatépítőt is lehet tőlünk kérni vagy igényelni. Akkor van egy séta színházunk, ami a Jane Goodall tanösvényen játszódik. Ez a második kerületben van, a 3-as Határhegyi Vitorlázó reptéren. Az a tanösvény, itt szakvezetéseket tartunk, rendezvényeken veszünk részt, illetve igyekszünk szakmai kapcsolatokat is építeni, ugyanis mi inkább, ahogy szoktuk mondani, meg Jane-ről is mondták mindig, hogy így hidat képezünk az emberek és a szervezetek, cégek között, tehát segítünk abba, hogy együtt működések alakuljanak ki, és akkor egy projekt úgy megvalósuljon, hogy mindenki bele tudja tenni a saját szakértelmét.
1: Itt most a stúdió pultját ellepték azok a fotóalbumok, amelyek mind a ti tevékenységetekhez kötődnek.
2: Igen, hát így nagyon sok projektünk, programunk van, így hanem is kezdem el felsorolni. Éppen ezért találtuk ki, hogy a fesztiválon a Marcibányi téren, majd most szombaton lesz egy Jane Goodall pult is, ahol találkozhatnak velünk az emberek, a résztvevők, látogatók, és akkor megismerhetik még jobban az intézet munkásságát és a programjainkat, amikhez tudnak csatlakozni, például ilyen a Rutzenschutz program, ugye ez a környezeti nevelési programunk, mi a cselekvő reményhez kapcsolódik, hogy bárki tehet a saját magát körülvevő problémák ellen, és ezért alapított a Jane 1991-ben, hogy a fiataloknak reményt adjon, és bármilyen problémát meg tudjanak oldani egy összefogással, egy együttműködéssel.
0: Saját közösségükbe, tehát hogy az is fontos, hogy helybe tudunk tenni, az is nagyon sokat számít, tehát úgy is tudunk hatni a bolygóra, hogy lokálisan cselekszünk, összefogva, tehát ez ilyen nagyon jó kis program tud lenni, már nem csak az, hogy teszünk egy jót a környezetért, hanem hogy tudunk másokkal összefogva együtt dolgozni csoportban.
1: Hiszen ha mindenki a maga közösségében megteszi a magáét, ugye a különböző helyeken, akkor végül is ez akár az egész bolygót is érintheti.
2: Igen, ez összeadódik. Egyébként erről készült is egy térkép, ez a remény térképe, ez a tulajdonképpen az élet vagy remény szövete, ez az elnevezés, és akkor egy honlapon keresztül meg lehet nézni, hogy hol vannak ezek a kis projektek így a világ körül. Ugye ez 75 országban működik, és akkor ide mindenki föltöltheti a saját kis projektjét, és akkor bárki hozzáférhet és inspirálódhat igazából ezekből a projektleírásokból, képekből, videókból, és akkor láthatja, hogy semmi sem lehetetlen. Csak tenni kell érte, és nem szabad feladni a reményt.
1: Jane sosem adta fel? Mindig megmaradt optimistának?
0: Hát igazából Nem, tehát ez nem az optimizmus, mert sokan azt mondják, hogy hát Jane nagyon optimista volt, és hogy ez nem az a világ, és mondjuk, hogyha aki egy kicsit jobban ismeri, vagy mondjuk ezt a könyvét elolvas, akkor lehet látni, hogy ezért elég sok, tehát személyes tragédiák is történtek, meg kettő is nyilván látja, hogy mi történik a világban, úgyhogy tehát ő is mondja, hogy sokszor már így majdnem föladta, csak pont erről a fesztiválon is lesz egyébként egy ilyen az erőforrásaink, tehát hogy miben lehet megtalálni.

0: használni azokat az erőforrásokat, akár saját magunkba is. Azért volt fontos, hogy ilyen előadót is hozzunk, aki ez a téma, hogy a saját magunkhoz való kapcsolódás, meg a saját erőforrásunk, saját magunk motiválása, hogy tudjunk tovább lépni. Tehát, hogy lássuk azt, pont itt jön ez a cselekvő remény, hogyha feladjuk, vagy apátiába süllyedünk, akkor biztos, hogy semmit nem fogunk tenni. Tehát ez nekünk se jó, a természetnek se jó. Tehát ő se volt mindig optimista, de tudott meríteni, tehát neki megvoltak ezek az erőforrásai saját magába, meg saját maga körül is, például az erdő ilyen volt, a csimpánzok, tehát ő ebből nagyon sokat tudott meríteni.
1: De ha nem is optimizmusnak nevezzük, akkor is valamiféle olyan képességnek, amivel ő át tudta fordítani magában az esetleges, nem is tudom, kételyt.
0: Igen, mert ő is egyébként, tehát azért, mert inspirálódott ezekből a történetekből, pont az, hogy ennyit járta a világot, és rengeteg ilyen pozitív történet eljutott hozzá, és az adta meg szerintem neki ezt a hitet, meg ezt a reményt, hogy lehet... Hát azt nem is tudom, hogy fordítani a jelenlegi állapotokon, de ha már így megőrizni, vagy lassítani azt a rossz folyamatot, tehát ő ezekbe látta, és mi is ugyanúgy ezekbe látjuk, ahogy ő. Tehát nagyon sok jó dolog történik egyébként, csak arra is fókuszt kell helyezni.
1: Ez a fontos, igen. És akkor tudunk
0: nem
1: akár...
0: Nem csak a rosszra, igen. Tehát abból lehet meríteni. Igen, hogy na, igen, hogy na, látod, hogy ők is megcsináltak, ott is meg tudott történni, és akkor így, tehát így szerintem ez adhat egy ilyen hitet, meg löketet az embernek, hogy akkor...
2: Igen, és pont erről szól maga a fesztivál is, illetve a reménykönyvben, ami 2023-ban jelent meg.
1: Köszönöm. Jövünk vissza, szó lesz még a fesztiválról. Kádár András és Teknyős Zsuzsanna a vendége, mindketten a Jane Goodall Intézet munkatársai.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Teknő Zsuzsanna és Kádár András, mindketten a Jane Goodall Intézet Magyarország munkatársai, ugye egyikük főtitkár, másikuk titkár, de hát voltaképpen ennek nincs is olyan nagy jelentősége. Térjünk rá a szombati fesztiválra, ugye ez lesz az első Jane Goodall fesztivál. Milyen témákban jelentek meg?
1: Hát a legfontosabb, hogy Karácsony Gergely főpolgármester úr vállalta, hogy megnyitja a fesztivált, és ő is találkozott Jane Goodall-al 2023-ban személyesen, és egyébként akkor is már főtitkár voltam, és csak akkor megkértek, hogy vigyek egy kis limonádét Jane-nek, mert éppen beszélget valakivel, és akkor, ahogy benyitottam, ott láttam, hogy éppen a főpolgármester úrral beszélget, nem tudtam egyébként, és akkor így tanújai lehettem a találkozásuknak, úgyhogy reméljük, hogy megosztja velünk majd a fesztiválon azt is, hogy miről beszélgettek, illetve hogy mire tanította vagy inspirálta Jane Goodall előtt személyesen. Nagyon kíváncsi vagyok, majd az elején lesz egy bemutatkozó, illetve köszöntő, és akkor ott a színpadon majd neki szegezem a kérdést.
0: Hát váratlanul. Tedd azt, légy szíves. Feltéve, ha esetleg most ezt a beszélgetést éppen hallgatta a Karácsony Gergely, akkor már tudni fogja, nem lesz meglepetés. Jó, és milyen témák lesznek egyébként a fesztiválon?
2: Hát, igazából így blokkokra osztottuk egy kicsit, hogy szerintem mindegyik annyira érdekes, hogy alig tudtunk belepréselni, de lesz két szünet is, tehát aki mondjuk az egész rendezvényen szeretne reggeltől estig részt venni, akkor legyen lehetősége azért kimenni legalább a mosdóba, meg a büfébe. A délelőtt, az a megnyitó után ugye egy kicsit ilyen, hát ilyen csilles, ilyen ráhangolódós programok lesznek. Lesz a Döbrösi Laurával egy arcjóga, azzal fogunk kezdeni, de hogy nem csak arcjóga, tehát itt is ugye a természetesség, a természetes külső szépségápolás, illetve szépségiparban használt anyagok káros hatása a környezetre, tehát itt egy ilyen témára is kell gondolni. Akkor utána Kovács Eszter a Met on the Moon-tól fog egy ilyen kis mindfulness, monkey mind, az lesz a címe, amit szintén nekünk alkotott meg, és kíváncsian várjuk mi is, hogy mi lesz, hogy tudjuk az ugráló elménket, meg gondolatainkat egy kicsit fókuszba tenni, meg lecsillapítani. És akkor ezután, miután így nagyon jól ráhangolódtunk, meg lenyugodtunk, akkor jön Tilla Nilla, aki bolygó egészség szakértő, és akkor ő fogja Hibátlan bolygó címmel egy kis előadást tartani, tehát hogy a mi egészségünk és a bolygó egészsége hogyan kapcsolódik ez a két dolog egymáshoz. Uh-huh. Hát nem tudom, most így soroljam végig.
0: De engem a témák érdekelnek igazán, meg talán a hallgatóinkat is, igen.
2: Mert hogy mindegyik érdekes téma, csak hogy azért így mindent nem akarok így lelőni, hogy mi miről szól, mert akkor, tehát jöjjenek el az emberek a fesztiválra. Na, lesz utána zene, tehát a szünet után mindenki meg újra hangolódhat, mert hogy gitáron Jane Goodall inspirálta dalokat fog Ambrus László előadni, aminek most volt egyébként a premierje, most voltunk Székesfehérváron, és akkor ott mi is meg tudtuk hallgatni. Nagyon szép dalok lesznek, úgyhogy ezt nagyon-nagyon tudom ajánlani, mindenkinek nagyon különleges lesz, úgyhogy remélem, hogy jó, sokan jönnek és meghallgatják, tehát ez lesz a kis zene.
1: A remény dallamai.
2: Igen, tehát így ez is nagyon érdekes.
0: Majd be tudtok kapcsolódni, nem az éneklésbe?
2: Hát itt éneklés nem lesz.
0: Ja, éneklés
2: tehát
0: nem lesz.
2: Tehát itt gitár, nagyon szép gitárzene.
0: De akár lehet hát dúdolni a gitárzenére.
2: Igen, majd írunk dalokat is, az lesz a következő.
0: Ugye?
2: Igen, és egyébként a Lacihoz az még a nagyon érdekes, hogy egyébként írógépeket is újít fel, és akkor lesznek itt Jane Goodall írógépek, amiken ő is írta a jegyzeteit, tehát olyan írógépeket, és kipróbálhatják a kedves látogatók, írhatnak írógépen inspiráló kis üzeneteket, vagy bármit tulajdonképpen ezeken a kis masinákon. Hát lesz még utána konkrétan a cselekvő remény rendszereiről fog fenntarthatósági szakértőnk dr. Buda Lorina egy nagyon érdekes, abban is lesznek konkrét cselekvési tippek az ő előadásába. Akkor utána az erőforrásokról fog Farkas Andri beszélni. A túlélés záloga a Német Anikó, ott inkább ő a növényvilág, tehát ő a Szegedi Füvészkertnek az igazgatója, és hogy a Ugandában például és Magyarországon a növényeknek a túlélése, tehát így a klímaváltozás tükrében is, az is egy nagyon izgalmas előadás lesz, és a Máté, aki egy fiatal, tehát itt már bejön a fiatalság ereje, ő viszont a Társállataink és Természet kapcsolata, biofília egyébként ez a neve, amivel ő foglalkozik, hogy a házi állattartás milyen hatással van a természetvédő énünkre. Tehát ez valamilyen téma lesz ez a kapcsolat. Ez szerintem ilyen nagyon izgalmas témák, ami nem egy hétköznapi, tehát itt ilyen új dolgokat fogunk hallani. És akkor utána jön megint egy szünet, és a következő blogba viszont Jane Goodall spiritualitás, ami szintén egy nagyon izgalmas téma, és ezt még szerintem itt senki nem közelítette meg, az önéletrajzi könyvébe, ami hát ez több mint 20 éve jelent meg egyébként, nagyon sok ilyen spirituális téma van, és ez a Kovács Viktor lelkész, ez így nagyon megfogta, tehát ő is egyébként így együttműködik velünk már nagyon régóta, és az ő előadása az erről fog szólni. A Korsó Zoltán viszont az ökoturizmus veszélyei és az előnyei, tulajdonképpen ez lesz az előadás, tehát hogy ártunk vagy segítünk az ökoturizmus által, úgyhogy itt is nagyon-nagyon sok konkrét információt fogunk megkapni, hogy amikor utazunk ilyen helyekre, akkor mire kell odafigyelni. És a vége az, ami egy nagyon izgalmas lesz, még a filmvetítésünk lesz. A Bodzsony Peti, aki Ugandába jött velünk egy alkalommal, ott forgatott egy filmet, tehát Afrika téma is lesz, és ebben lesz egy exkluzív Jane Goodall interjú is, ami még sehol nem volt bemutatva, ezt ő készítette Jane-nel. Úgyhogy ezek lesznek a teremben, és akkor még emellett egy csomó kísérő program az aulában, meg az udvaron.
0: Mit üzenne Jane Goodall a jövőnek?
2: Hát, hogy ne adjuk fel szerintem csak azt, és hogy menjünk tovább ezen az úton, és őrizzük meg a reményt. Úgyhogy igazából mindig, tehát mindig ugyanazt mondta, csak mindig egy kicsit másképp, és mindig így a helyzethez tudott alkalmazkodni, megigazodni, de hogy ez egy ilyen nagyon stabil dolog volt, amire mi is tudunk szerintem így építeni, meg amiből mindig tudunk meríteni.
0: Meg ebbe a gondolatba bele lehet kapaszkodni. Igen, tehát adhat egy ilyen támaszt.
2: Igen.
0: És erőt is a tovább lépéshez, hiszen a cselekvést is összekapcsolja a reménnyel, tehát a remény önmagában az még kevés.
1: Igen, ezt amit igazából az édesanyjától kapott még gyerekkorában, ezt a tanítást, vagy ezt a tudást, hogy soha, de soha ne add fel a reményt, és mindig minden lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy az álmaid teljesüljenek, vagy megtaláld az utat hozzájuk. De a legfontosabb, hogy sokat kell tanulni.
0: Nagyon jó. Hát például a ti szombati fesztiválotokon is lehet bőséggel információt szerezni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és kívánom, hogy legyenek sokan.
2: Mi is köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Felfüggesztették mentelmi jogát, majd őrizetbe vették a volt fejlesztési minisztert. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés reggel felfüggesztette a KDNP-s politikus mentelmi jogát, majd ezt követően maga ment be az ügyészségre vallomást tenni. Sesták Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak a Volánbusz ügyben. Hangó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter mentelmi jogát, ugyancsak felfüggesztette a parlament. A politikust az NKA ügyben hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hangó Balázs közölte, hogy a parlament épületében marad, és idézzük, munkahelyén várja meg, milyen intézkedést akarnak ellene. Délután pedig a Facebookon tudatta, nem bujkál, hanem dolgozik, valamint ismét ártatlanságát hangoztatta. A képviselők mai rendkívüli ülésükön felfüggesztették a miniszterelnök mentelmi jogát is. Kizárólag szakmai kritériumok szerint választotta ki a vagyonvisszaszerzési hivatal azt a négy ügyet, amellyel a munkáját kezdi. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a hivatal vezetője, Unger Anna. Az NVVH ma jelentette be, hogy első között vizsgálják az időközben őrizetbe vett volt fejlesztési miniszter Sesták Miklós ügyét, amelyben vesztegetés elfogadása a gyanú. A másik vizsgálat a szuverenitásvédelmi hivatal indokolatlannak látszó propaganda és a rendezvény költségeit érinti. A harmadik önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzésekkel, míg a negyedik a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Bak András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő hozzátette, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Magyar Péter kormányfő azt mondta, az Orbán kormány a politikai maffia gépezet részévé tette a szervezetet, és egyértelmű szakításra van szükség az elmúlt másfél évtized gyakorlatával, ennek pedig az új legfőbb ügyész személyében is meg kell mutatkoznia. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. Jelentette be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. Részletek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvashatók. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, majd napos, száraz idő várható. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Lassú az előrejutás a fővárosban, a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, illetve az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon is mindkét irányban, a Műegyetem rakparton, a befelé vezető sávokban, a budai alsó rakparton pedig a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig. Egybefügg a sor a pesti alsó rakparton is, a Margit hídtól a Lánchídig, illetve akadozik az előrejutás a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton pedig a Blahalújza tér és az Asztória között mindkét irányban. Nehéz az előrejutás a 10-es főút kivezető szakaszán az Óbudai temetőtől, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvas útsori felüljárótól, a 6-os főúton kifelé az M0-as csomópontnál, illetve erős a forgalom a Ferihegyi repülőtérre vezető úton is kifelé a bevásárlóközpontnál, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi hídon mindkét irányban, a Dombóvári úton pedig a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Augusztus 28-án Ágoston napja van, de természetesen ma is többen ünnepelnek, például László és Mimóza nevű hallgatóink is. Ágostont ismerek bizonyára önök is, úgyhogy köszöntsék őket bátran, meg hát a többi névnapost is. Az Intermezzo utolsó órájához értünk, most elsőként meghallgatjuk Rossini G-dur szonáta harmadik tételét a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Október 10-én a budapesti New Orleans Music Clubban mutatkozik be élőben a Bércesi Jazz Band produkciója, amely szándékaik szerint egészen új zenei környezetbe helyezi Bércesi Robi jól ismert szerzeményeit. Elmondhatnám a sajtóközleményt, nem lenne annyira érdekes, mint a művész úrral személyesen beszélgetni, akit természetesen felhívtunk telefonon, és itt van velünk. Szia, művész úr!
2: Hello, sziasztok!
1: Ha valaki nem kötné össze a Hiperkarma dalait a Bércesi Jazz Banddel, hát akkor annak ebben a beszélgetésben nem tudunk segíteni, viszont arról tudunk beszélni, hogy mire számíthat, aki tehát ellátogat a New Orleans Music Clubba október 10-én, például a tekintetben is, hogy kikkel leszel még színpadon.
2: Először is azzal kezdeném, hogy április 30-án a Jazz Világnapján jelent meg a Bércesi Jazz Band bemutatkozó albuma, rajta Hiperkarma, Biorobot és Blabla számok átiratai, nagyrészt ezek az én zenekarém, tehát az én dalaimnak a jazz átiratai, és hát nyugodtan túlzás nélkül állíthatom, hogy az ország legkiválóbb jazz zenészeivel játszom együtt. A zenekar magját, sőt a több mint a fél tagságot a Benko Dixieland Band adja, Kovacsevics Gábor dobol, Csikós Miklós a nagybőgős, Pap Mátyás játszik harsonán, Szaluki Béla a trombitás, Berko Domi ő a klarinétos és szaxofonos, illetve a zongorán játszik még Juhász Attila Jack, meg én vagyok még.
1: Hát ez egy elég impozáns névsor valóban, főleg a koncertre járó és jazz jól ismerő közönség szinte minden nevet ismer innen. Nyilván, hogyha megjelent egy jazz album, akkor ennek volt egy előzménye, valamikor egyszer úgy érezted, hogy ezeket a dalokat interpretálni kell ebben a stílusban is. Emlékszel, hogy mi volt az első pillanat, amikor azt mondtad, kéne csinálni egy ilyen lemezt, vagy legalább egy koncertet, aminek az eredménye az április 30-án megjelent album lett?
2: Ez egy barátságból induló, illetve a barátságon alapuló zenekar. Csikós Mikit, a nagybőgöst már nagyon régóta ismerem, és egyszer megkért engem, hogy hozzam össze őket a Hunnia Bistróval, egy klubbal, ahol én rendszeresen fellépek, mert ott szeretnének fellépni, adni egy koncertet. Ez a koncert meg is volt, és ha már ott voltam, beugrottam néhány dalba, játszottunk Hiperkarma számukat együtt, és annyira jól sikerült, utána mondtam Mikinek, hogy hozzunk már össze egy zenekart. Miki nagyon lelkes volt, nagyjából ismeri úgymond az életművemet, és kiválasztott olyan dalokat, amelyek szerinte jók arra, hogy jazzesítsük őket, különböző jazz stílusokba csoportosította őket, és elküldte nekem, hogy na ez a dal itt a Chicagóba szólna jó, ez egy Dixieland szám, itt a Killer Dealer, stb. Így én is megismertem a jazz műfaját, mert bevallom, igazából nem voltam nagyon tájékozott ezen a téren, és még most sem vagyok. A lényeg, a zenekart Miki állította össze, és elkezdtünk próbálni.
1: Rákaptál az ízére?
2: Igen, nagyon, egy teljesen más lüktetés, mint a rock. Mondhatni, hogy a tempók dupla olyan gyorsak, hiszen meg van duplázva a BPM szám, ami rock zenében egy 110-es BPM mutató, az jazzbe 220.
1: Az igen. Nem tudjuk elmondani a koncertet, csak rögzítjük a kedves hallgatók kedvéért, hogy október 10-én a New Orleans Music Clubban fogtok fellépni. Akkor ezek szerint egy majdnem véletlennek köszönhető az album, és az jutott eszembe, miközben hallgattalak, hogy mivel még akkor nem voltál benne a jazzben, ezért szakemberre bíztad az áthangszerelés dolgoztasson szakemberrel jeligére, de akkor ezek szerint akiket felsoroltál, ők lesznek ott, és mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen lemezbemutató koncert?
2: Ez pontosan egy lemezbemutató lesz. Az áprilisban megjelent albumnak a dalait fogjuk eljátszani, 10 dalt, plusz még másik 10-et, hogy ugye teljes másfél órás showt nyújtsunk a közönségnek. Rengeteg nagyon-nagyon jól megírt három szólamú fúvos betét van, nekem azok a kedvenceim. Viszont amit még nagyon szeretek, azok az improvizatív részek. Ugyanis minden dalban vannak olyan részek, minden hangszeres zenésznek, ahol azt játszik éppen, amilyen kedvem van, vagy amilyen hangulatban, és ez minden egyes koncertükön teljesen más, és én ott a színpadon nézőként, közönségként hallgatom őket, miközben játszom a gitáron az akkordokat, és táncolok, mert elképesztő. Nagyon megszerettem a jazzt ezeken keresztül, a sajátokon keresztül.
1: Ennek nagyon örülünk, és az a kérdés, hogy vajon a rajongók örülnek-e? Április óta azért eltelt pár hónap, kaptál visszajelzéseket? Lehetséges, hogy van mondjuk olyan elvakult Hiperkarma rajongó, aki nem is tudja elképzelni más formátumban a zenekar dalait, vagy miket mondtak? Mit hallottál?
2: Először, amikor posztoltam erről a Facebook oldalamon, hogy lesz egy ilyen formáció, hát legtöbben azt gondolták, hogy a Hiperkarma, ez az alter zenekar, hogy egyeztetett össze a jazzzel, de aztán eljöttek koncertre, meghallgatták a dalokat, és azok is, akik a jazzt ismerik, meg azok is, akik egyáltalán nem, egyöntetően azt mondták, hogy ezeknek a daloknak ez a zenei köntös is nagyon jól áll, és abszolút pozitívak a visszajelzések. Szeretném most egy kicsit a budapesti jazz közönségét is megszólítani. Közülük is azokat, akik nyitottabbak arra, hogy a jazz valamilyen módon fúzionáljuk más stílussal. Nevezetesen itt most az alter zenéről van szó.
1: Hát szerintem menni fog, ha a visszajelzések is azt mutatták, és sikerült összehozni a koncertet, akkor most már igazából a sor a kedves közönségen van, azokon, akik már voltak és ismét elmennek, mert tetszett nekik, és azokon, akik esetleg még most hallanak róla először, többek közt az is a célunk ezzel a beszélgetéssel, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy október 10-én a New Orleans Music Clubban lesz, tehát a Bércesi Jazz Band többek között Hiperkarma, meg Biorobot és blablabla dalokból készített jazzes lemez bemutatója, pontosabban az album bemutatója, ami nyilván már streaming felületeken is itt-ott elérhető, tehát bele lehet kóstolni, de nyilván egészen más lesz az élő, mint ami mondjuk fent van a Spotify-on, nem?
2: Hát a dalok ugyanúgy megmaradnak, de az improvizatív részek például változhatnak, akár a hosszukat tekintve, a tartalmukat tekintve mindenképpen. És még annyit hozzátennék, hogy igen, a YouTube-on és a Spotify-on és társain is hozzáférhető Bércesi Jazz Band BJB című albuma. Hallgassátok meg!
1: Nagyon köszönöm az információt, lehet tájékozódni, kedves hallgatók, előre, nem árul a zenekar zsákba mocskát, de az biztos, hogy október 10-én ott lesznek a New Orleans Music Clubban. Bércesi Robinak nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta, sok sikert, jó szórakozást a koncertre, mert biztos, hogy munka, de a nagy része mégiscsak szórakozás lesz. Szia!
2: Nagyszerű lesz, köszi szépen!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő szombaton a budapesti New Orleans Music Clubban mutatkozik be élőben a Bércesi Jazz Band, amely egészen új zenei környezetbe helyezi Bércesi Róbert jól ismert szerzeményeit. A formáció albuma április 30-án a Jazz Világnapján jelent meg, és a Hiperkarma mellett a Biorobot és a Blabla dalaiból is válogat. Bércesi Róbert akusztikus gitáron játszik és énekel, mellette pedig nagybőgő, zongora, dob, trombita, klarinét, szaxofon és harsona alakítja át a megszokott hangzásvilágot. A koncerten az album meghatározó darabjai mellett további Hiperkarma klasszikusok, jazzfeldolgozásai is megszólalnak majd. Az improvizáció fontos része a produkciónak, így a dalok élőben akár minden alkalommal más arcukat mutathatják. A Bércesi Jazz Band estje azt mutatja meg, milyen új életet kaphatnak a jól ismert dalok, ha az alternatív rock világából átlépnek a jazz jóval szabadabb zenei közegébe. A hétvégén ismét a Barbároké lesz a főszerep a BTM Aquincumi Múzeumban, ahol kelták és germánok világába kalauzolják a látogatókat. Hagyományőrző csapatok táborainál korabeli viseletekkel, szokásokkal és fegyverekkel lehet közelebbről is megismerkedni, miközben látványos bemutatók is várják a közönséget. A programban tradicionális mesterségek, köztük növényi festés, fazekasság és nemezelés szerepelnek, a gyerekek pedig barbár ihletésű tárgyakat is készíthetnek majd. A múzeum régészei rendhagyó vezetésekkel, előadással és a nagy közönség előtt ritkán látható ős és népvándorláskori gyűjteményi raktár bemutatásával hozzák közelebb az egész korszakot. A barbárnapokat bátorságpróba, kincskeresés, vadász-madár bemutató, gyógynövény-séta, barbár látványkonyha és vásári forgatag teszi teljessé. Jövő csütörtöktől szombatig 10. alkalommal rendezik meg a szlovén filmnapokat a budapesti Toldi moziban, 3 kortárs szlovén alkotással a programban. A nyitófilm a Fehéret 90 fokon mossuk című díjnyertes alkotás lesz, amely a felnövésről, veszteségről és reményről mesél az 1980-as évek Ljubljanájában. A film Szlovéniában több mint 100 000 nézőt vonzott a mozikba. Másnap a Rejtőzködők című sorozat egyik része érkezik, melyben két férfi egy folyóparton tér magához, másnaposan egymáshoz bilincselve, egyikük pedig arra sem emlékszik, hogy kicsoda valójában. A sorozatot a Földfoglaló című provokatív film zárja, amely egy gyerekek közötti konfliktusból kiindulva mutatja meg, hogy hogyan csúszhatnak át a szülők vitái egyre abszurdabb és agresszívebb összecsapásokba. A 3 estén így 3 egészen eltérő történeten keresztül lehet ízelítőt kapni a mai szlovén filmművészetből a Toldi moziban. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Lassú az előrejutás a fővárosban, a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, illetve az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon is mindkét irányban, a Műegyetem rakparton, a befelé vezető sávokban, a Budai alsó rakparton pedig a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig. Egybefügg a sor a Pesti alsó rakparton is, a Margit hídtól a Lánc hídig, illetve akadozik az előrejutás a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton pedig a Blahaluza térés az Asztória között mindkét irányban. Nehéz az előrejutás a 10-es főút kivezető szakaszán az Óbudai temetőtől, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasútsori felüljárótól, a 6-os főúton kifelé az M0-as csomópontnál, illetve erős a forgalom a Ferihegyi repülőtérre vezető úton is kifelé a bevásárlóközpontnál, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi hídon mindkét irányban, a Dombóvári úton pedig a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónak. Térségünkben csodálatos kora őszi hangulatban telik a nap utolsó harmada, a délutáni csúcsérték elérte a 24 Celsius fokot, és a naplemente közelettével is kellemes 19 fok körüli, igazi sétára csábító időben lehet részünk. A réteges öltözet továbbra is jó szolgálatot tesz, a napsütésben elég egy könnyű pulóver, de az árnyékos utcákon már elkél a kiskabát. Az égen egyetlen felhő sem zavarja a búcsúzó napsugarakat, és az észak-keleti szél is mérsékelt marad. Élvezzék a kellemes estét!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: Szeptember 27-e lesz az a dátum, amelyet a Mesélő Budapestben most behozzunk ide a hallgatóknak, ugyanis ez a turizmus világnapja, és ezzel kapcsolatosan te megkerestél valamit.
2: Igen, találtam egy útikönyv bejegyzést az első útikönyvből, amely Budapestről készült, és 1873-ban jelent meg az író és újságíró Hevesi Lajos könyve Budapest és környéke címmel. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez volt a fővárosról írott első útikönyv. Ez különben fent van az interneten, tehát PDF formátumban olvasható. Még nem jutottam a végére, de nagyon szórakoztató olvasmány, egy igazi időutazás. Nagyon jó a stílusa, leírja a korabeli műemlékeket, hogy hogyan is nézett ki a város, tényleg nagyon-nagyon pontosan, precízen, és van benne egy rész a vendéglátás történetéről is, én most éppen ezt emeltem ki. Rátmór könyvkiadó volt az, aki ezt a kiadványt felvállalta. Rátmór könyvesboltja a polgár és a szellemi élet vezetőinek nagyon fontos találkozó helye volt, és hát számtalan azóta is nagyra értékelt irodalmi és szakmunka műhelye lett, és így jelenhetett meg Hevesi Lajos könyve is. Úgyhogy ebből idéznék néhány mondatot a teljesség igénye nélkül. Rendben. Például az étkezési szokásokkal kapcsolatban idézem. Az étkezési órák általában véve nem mondhatók nyugatiaknak. Az ebéd rendes órája 12 és 3 óra közé esik. Aki később jő, azon veszélynek teszi ki magát, hogy már nem lesz elég egészen kielégítve. Az étkezés mindenütt étlap szerint történik. Akadt akkoriban is azért olyan vendéglő is, ahol késő délután is jól lehetett ebédelni. Ő például ekkor a Servita téri Mihaleket és a Marshall vendéglőit ajánlotta. Ez utóbbi harmadik Napóleon szakácsa volt. Felsorolt az útikönyv például az abban az időben nagyon népszerű sörházakat, köztük a Komlókertet, a Virágbokrot és a Vigadót, ezekről is beszéltünk már korábban, és az akkori kávéházakról is olvasunk, például a Korzóról, ami a Ferenc József rakparton volt, ez a mai Belgrád rakpart, és látogatott volt akkoriban, amit én nem is tudtam, a Budán az Alagút fölötti kávéház, idézem, Budán az Alagút fölött, a Lánchíd melletti takarékpénztári épületben és a Duna parti Lutzenbacher házban. Aztán az öt akkoriban említett és ajánlott cukrászda közül sajnos már csak egynek a neve lehet ismerős, ez pedig a Színház téri Kugleré, a mai Zserbó elődjé, ugye ez a, akkoriban ott állt a Német Színház, és akkor még Kugler üzemeltette, és később került Zserbó vezetése alá ez a kávézó.
1: És a konyháról mit ír?
2: Nagyon érdekes, amit a konyhánkról mond. Bécs és Párizs irányadó befolyása alatt áll, de mégsem annyira, hogy a nemzeti elem szintén érvényre ne juthatna. A fővárosi gulyásos és pörkölt igaz, hogy a derék alföldi gazdasszony főztét távolról sem közelítheti meg, és a budapesti halászlé sem mérkőzhetik a szegedivel, de az elkényeztetett ínyű vidéki magyar ember ezt bizonyára nem fogja zokon venni, hiszen ő úgyis egyebet keres Pesten, mint jóféle paprikást. Szerintem ez nagyon, nagyon kedves.
1: Miről szól még az útikönyv? Mit ír még le?
2: Megismerkedhetünk például a Filoxéra előtti főváros és a főváros környéki boraival is, a kőbányai fehérrel, a csömörivel, a szadaival, ezeknek már a sajnos tényleg hírük sem maradt. A vörös borból akkoriban a budai volt a legdivatosabb, közöttük is leginkább a sashegyi. És hát a szerző bemutat néhány korabeli kedvelt borozót is, és megállapítja, hogy, idézem, Budán és Óbudán a legközönségesebb kocsmákban bámulatos minőségű vörös borokat mérnek, igen olcsón. Nem is csoda tehát, hogy a legkevésbé nem díszes helyiségeknek a főváros legjobb osztályaiból is jutnak látogatói.
1: Ír arról bármit is ez a könyv, hogy borra valót, hogy volt szokás adni akkoriban?
2: Igen, ez is nagyon-nagyon érdekes, és megint idézem. Tehát 1873-at írunk. A magyar főváros szolgáló személyzetének markát is igen kellemesen csiklandozza a borra való, s a szállodákban a kapustól kezdve le a házi szolgáig mindenki az úzusz vagy abúzusz joga szerint reál háromlandó járulék reményével kecsegteti magát, kávéházakban és vendéglőkben pedig a főpincér s az étekfogó egyforma hével áhítozzák a mindennapi borra valót. Az utazni szokott idegen, ki a részben másút sem talál jobb állapotokat, ezen nem fog megbotránkozni, és bőkezűsége gyeplőit egészen kedve szerint fogja megereszteni vagy megszorítani. Mellesleg legyen itt megemlítve, hogy a vendéglőkben és kávéházakban 3-5 krajcár teljesen elegendő.
1: Hogy ezt vajon, ha most átszámítanánk, és a 10%-hoz vajon ugyanennyi lenne, azt nem tudom, igen, de jó kis időutazás volt.
2: Igen, és szerintem annyira szemléletes, tényleg visszarepített minket a turizmus világnapja alkalmából.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az impresszió rovat vendége volt Lendvai György, a MÁV Szimfonikusok ügyvezető igazgatója, akivel a Bartók Bőröngye című ünnepi hangversenyről beszélgettem, amely a Zenevilágnapja alkalmából kerül megrendezésre a Zeneakadémia nagytermében. 5 és 6 óra között pedig velünk volt Kádár András, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkára, és Teknős Zsuzsanna, az intézet titkára. Okok a reményre címmel lesz az első Jane Goodall Fesztivál Budapesten a Marcibányi téri művelődési központban szombaton, erről volt szó. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak. Jó pihenést kívánok, holnap reggel a Nyitányban Gaskó Balázs várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Felfüggesztették, mentelmi jogát majd őrizetbe vették a volt fejlesztési minisztert. Új jelöltet javasol legfőbbügyésznek a köztársaság elnök. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés reggel felfüggesztette a KDNP-s politikus mentelmi jogát, majd ezt követően maga ment be az ügyészségre vallomást tenni. Sesták Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak a Balánbusz ügyben. Hangó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter mentelmi jogát, ugyancsak felfüggesztette a parlament. A politikust az NKA ügyben hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hangó Balázs közölte, hogy a parlament épületében marad, és idézzük, munkahelyén várja meg, milyen intézkedést akarnak ellene. Délután pedig a Facebookon tudatta, nem bujkál, hanem dolgozik, valamint ismét ártatlanságát hangoztatta. A képviselők mai rendkívüli ülésükön felfüggesztették a miniszterelnök mentelmi jogát is. Kizárólag szakmai kritériumok szerint választotta ki a vagyonvisszaszerzési hivatal azt a 4 ügyet, amellyel a munkáját kezdi. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a hivatal vezetője, Unger Anna. Az NVVH ma jelentette be, hogy elsők között vizsgálják az időközben őrizetbe vett volt fejlesztési miniszter Sesták Miklós ügyét, amelyben vesztegetés elfogadása a gyanú. A másik vizsgálat a szuverenitásvédelmi hivatal okolatlannak látszó propaganda és a rendezvény költségeit érinti. A harmadik önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzésekkel, míg a negyedik a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos. Új jelöltet javasol legfőbbügyésznek Bak András köztársaság elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő hozzátette, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Magyar Péter kormányfő azt mondta, az Orbán kormány a politikai maffia gépezet részévé tette a szervezetet, és egyértelmű szakításra van szükség az elmúlt másfél évtized gyakorlatával, ennek pedig az új legfőbbügyész személyé is meg kell mutatkoznia. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. Jelentette be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. Részletek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvashatók. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, majd napos, száraz idő várható. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a Magyar Dolgozók Pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigás szűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim, Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kirándulóhelyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspálya Társaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katrin Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árosították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
3: Olyan gyors, akár egy gondolat.
4: Mondd, hogy csináltad?
3: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Én is így akarok taxit rendelni.
3: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Zárra levették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának vagyonát. Nyomozást rendelt el a NAV Rákai Filip Petőfi filmje miatt. Egész héten derült száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés reggel felfüggesztette a KDNP-s politikus mentelmi jogát, majd ezt követően maga ment be az ügyészségre vallomást tenni. Hankó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter, akinek mentelmi jogát ugyancsak felfüggesztette az országgyűlés, a parlament épületében marad, és ahogyan fogalmazott, munkahelyén várja meg, milyen intézkedést akarnak ellene. Délután pedig a Facebookon tudatta, nem bujkál, hanem dolgozik, valamint ismét ártatlanságát hangoztatta. A képviselők mai rendkívüli ülésükön felfüggesztették a miniszterelnök mentelmi jogát is. Az ügyészség Magyar Péter ellen egy Dunába dobott telefon miatt lopás gyanújával nyomoz. Sesták Miklós nem tudja, mi az a Volánbusz ügy, amivel meggyanúsították. A volt fejlesztési miniszter ezt őrizetbe vétele előtt mondta a 24.hu-nak. A KDNP-s politikus úgy fogalmazott, nem követette el bűncselekményt, és a választások után az elszámoltatást követelő felfokozott hangulat késztette az ügyészséget arra, hogy megalapozatlanul gyanúsítsa meg korrupcióval. Zárra levették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának csaknem 290 millió forintot érő ingatlanát, közölte az ügyészség a Telex kérdésére. A nyomozók lefoglaltak egy gépkocsit, és több mint 2,5 milliárd forintnyi további vagyonelemet zároltak. A központi nyomozó főügyészség emlékeztetett, az ügyben 4,5 hónapja zajlik vizsgálat, a többi között hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A Volánbusz ügynek több gyanúsítottja is van, közülük 2 személy tartóztattak le, Jelinek Dánielt, az Indotek csoport vezetőjét, és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. Nyomozást rendelt el az adóhivatala Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg ködfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A második világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946 májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hídat 1948-ban elbontották.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csepel-műveg eredetileg Weiss Manfred acél- és fémműveggyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és főmegrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védettár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülésirányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű pontonhídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003. márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet, 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként, de ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó öt deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védettár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a világörökség listájára Budapest Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlékegyüttese. A világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott Budai és Pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a Budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József, a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik, gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett tár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdei Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdei Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A Független Benzinkutak a védett ár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Régen az őrszemek tornyokból figyelték a várost, s ha valahol tűzütött ki, riasztották a lakosságot. Az 1840-es években 6 templom a harangkongatások számával jelezte, hogy melyik városrészben támadt tűz. Belváros 1, Ferencváros 2, Józsefváros 3, Lipótváros 4, Terézváros 5, Buda, azaz a Mátyás templom 6 harangütéssel adta hírül a tűz kitörését. Széchenyi Ödön kezdeményezésére 1870-ben megalakult az első pesti hivatásos tűzőrség, amelyet hamarosan több is követett. Az első Morze távíróvonal 1847. december 27-én nyílt meg, Bécs és Pest között, és a távírót nem sokkal később már tűzjelzés céljára is alkalmazták. 1884-ben Budapesten a toronyőrség már távbeszélőn jelentette a tüzet, és 1900-ra már szinte mindenütt telefon helyettesítette a távírót. Egy ideig még a régi módszer, a toronyból való figyelés is érvényben maradt. Éjjel-nappali szolgálat 1897-től 1911-ig működött a Mátyás templom tornyában. Az utolsó tűzfelvigyázók 1911. május végén tették le a szolgálatot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

És ez hogy tetszik? Szavazzon a most megszólaló zeneműre a Klasszik Rádió 92.1 honlapján.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markup Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markup Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A Független Benzinkutak a védett ár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Corvin filmpalota helyén eredetileg a Goldschmidt ecet és szeszgyár üzeme állt. Ez a nagykörült rendezésekor azonban eltűnt, helyére egy ideig sportpályák kerültek. Az épületet nem csak mozifilmek vetítésére, hanem színdarabok előadására is tervezték, de mindvégig megmaradt mozinak. Az 1300 férőhelyes filmszínház egy év alatt készült el. Az ünnepi megnyitón 1922. novemberében jelen volt Horthy Miklós kormányzó, József főherceg is. Kosztolányi Dezső külön a megnyitóra írta Szavak című versét, az első film pedig a Vitézzi avatás volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha Ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt Ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumok éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A múzeumok éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupola csarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupola csarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A Független Benzinkutak a védettár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagy